ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 2 óra is elmúlt, és remélem most pihenünk, nem bulizunk, mert bulizni ma délután 5 órától fogunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ő Teddy Sims és a The Door, amit indítok.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha valakitől folyamatosan jókedvű, vidám, mosolygós kontenteket szeretnék látni bármelyik social felületen, akkor Ray Daltont kövessük be. És ha valakitől mindig szenzációs dalokat szeretnénk hallgatni, akkor Ray Daltont kövessük be. Mert hogy ebben sem hibázik. Ez a legújabb kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Running itt a rádió egyen.

0: minket hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám lettek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig jövő héten sállnak le a játékokkal, sőt egy vadi új játékot hoznak, az elfűrészet igazi mai slágerek játékát. De nem féltem a hallgatókat, ezeket a dalokat ismerjük, szeretjük, szóval fel fogjuk ismerni és elviszük a menő nyereményeket. Viszont azért, hogy egy picit gyakoroljunk, mutatok most egy aktuális kedvencet, két olyan, és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is jön például Joel Corey és Sam Feld újdonsága, de készülök a Clean Bandittel, a Halott Pénzzel és Loival is, és már a kezdésben sem hibázok, High Patton és Norma Jean Martin jön. Ez az igazi mai sláger, az Out of My Head, pár perc is ezzel folytatom, kellemes éjszakát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra után járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig egy igazi újdonság a kezdésben, pif! Joel Corey jön már is, aki nem egy ilyen reklamálós típus, de egy dologért mindig reklamál, ha nincs rendben a szállodában, a szobában, és ez a víznyomás. Imádatos alatt állni hosszan, fellépés előtt és után is, így készül fel, utána pedig egyébként picit így enged le, és hogyha ez nem működik, akkor hát tud reklamálni. Vannak erről nagy sztorik. Na, ez viszont az igazi mai sláger, tőle Joel Corey a Galantis-szal jön. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig holnap után kedden újra érkeznek, ugye hétfőn nincsenek, de kedden lesznek és indul náluk a vadi új játék, az elfűrészet dalok játéka, nagyon-nagyon menő, nagyon vagány nyereményekért. A rádió 1.hu-n ott van minden info, én viszont mutatok egy újabb igazi mai slágert, nem elfűrészelbe, egybe, ahogy kell, egy Chiren, Justin Bieber, I don't care, ez jön a rádió.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak 13 óra, meg egy pici. Délután 5 órától ugyanis indul a Rádió egy születésnapi fesztivál. A nagy színpadon először Kuki, aztán Lotfi Begi és a Diszkósit 18.30-től Accent és Tóth Abigail párosa következik, majd DJ Metzger Viki, a világsztárok sorát pedig Sam Felt indítja, akit Jamina, a Swiss Disco, Regálüli és Cyril követ. Hát így néz ki a line-up ma délután 5 órától, és ebből a line-upból választottam a folytatást is most. Sam Feldjön, az igazi mai sláger Rosalinnel közösen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. The Disturbed, The Sound of Silence, Siri remixében. Ő csinált egy olyan verziót, ami aztán igazi világsiker lett, és ő az, aki ma itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, a nagy színpadunkon 20 óra 55 perctől kezd zenélni. Cyril, rendben lesz. Ahogy a folytatás is most, mert az igazi mai slágerek között Ray-t választottam, a nagy kedvenctől a Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem ezt a dalt egy pici részletben is felismerhetjük, mert hogy jövő héten Balázsik teljesen szétvagdossák a dalokat, és így kell rájönni, hogy melyik igazi mai sláger szól, amivel nagyon extra ajándékokat lehet bezsebelni minden info a radio1.hu-n. Ez viszont most egy újdonság. Bibi Rexától egy Faithless dallal, és a New Religion-nál jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korá

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen mindent adtam magam velük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Virtuális alapú fájdalomkezelés a Markusovszkiban. Könyvtári elismerések Szombathelyen, és jót tett a talajnak a múlt heti eső. Kovács Rádai Andrea vagyok. A Betesda Gyermekkórház és a Debreceni Gyermekklinika után a szombathelyi kórházban is elindult a Van Alapítvány innovatív kezdeményezése, a VR alapú fájdalomkezelés. Ennek lényege, hogy a virtuális valóság segítségével csökkentik a gyermekek orvosi vizsgálatok és beavatkozások során átélt fájdalmát és szorongását. A kisbetegek egy vérvétel vagy egyéb vizsgálat közben a VR szemüvegen keresztül egy magukkal ragadó, megnyugtató digitális világba lépnek be. A vizuális és mentális elterelés leköti a figyelmüket, jelentősen mérsékli a stresszt és a fizikai fájdalomérzetet, például a tűszúrások alatt, írja a vaol.hu. Átadták a Berzsenyi Könyvtárért díjat a Szombathelyi Könyvtárban. Az elismerést évente egy alkalommal kapják meg azok a dolgozók, akik előző évben különösen értékes teljesítményt nyújtottak. A vaol.hu azt írja, 4 kategóriában született díjazás, ebből 3 szakmai, egy pedig szimpátia alapon történik. A 2025-ös teljesítményükért Boros Bálint, Papné Németh Mária, Rába Tamás és Zsigli Mária vehették át az elismeréseket. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. Az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban. 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az OVF szóvivője.
3: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei. Folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán csak vékony fátyolfelhők zavarhatják a napsütést. Többfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérhetik majd élénk, erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát

0: Hiányállapot vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

0: Mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 24-e van, Eliza és Eszter névnap, és ma délután 5 órától, vagyis 12 óra múlva startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Most meg Alex Warren jön, ez az Ordinary.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Délután 5 órától élőben közvetítjük a Rádió 1 születésnapi fesztivált, és azért az is jó, de a legjobb az, amikor majd közösen bulizunk, szuper időben. 12 óra múlva ilyenkor egyébként a nagy színpadon és a lemezjátszóknál Kuki lesz, és 17:30 lesz a váltás, akkor Lotfi megjön, de az este során Szemfel, a Switch Disco és Cyril is érkezik a világsztárok közül. Most meg Martin Garrix a folytatásban, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, nézem az előrejelzést, és mit látok? 27 fokos szuperidő egész nap. Erre kell készülni, és ilyen időben állunk neki délután 5-től a Rádió 1 születésnapi fesztiválnak. A hírek után Félix Jén és az Ain't Nobody, az igazi mai sláger, amit indítok majd.
1: Termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az egy tonnás kategóriába tartozó légieszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vízhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság Ray Daltontól, aki korábban ugye teniszedző volt, de mind a mai napig egyébként járt teniszezni, hát edzősködni nem, de teniszezni igen, koncertek előtt és hát nagy nyári turné előtt is így hozza magát formába. Az Instán egyébként vannak is friss képek és videók, hogy nagyjából hogyan is néz ki, amikor teniszezik. Hát igen, egy picit úgy néz ki, jobb a technikája, mint az enyém, és jobb a hangja is. Ezt mutatja most Ray Dalton, az igazi mai sláger a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Médiumex.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Helyi kulturális percek.
3: Köszöntöm Önöket, Kovács Rádai Andrea vagyok. Téravató ünnepséget rendeznek Szombathelyen. Az önkormányzat közleménye szerint május 28-án avatják fel azt a teret a városban, amit Fejsz Györgyről, Szombathely egykori alpolgármesteréről neveztek el. Az eseményen közreműködik Bújtás Ervin énekes. Emlékfalvatás Szombathelyen. Rónai Károly Podmanicki díjas építészre emlékeznek május 29-én a Vasiskanzemben. Az ünnepségen a köszöntő beszédek után Rónai Cecília osztja meg gondolatait édesapjáról a jelenlévőkkel. Olvasható a Skanzen közösségi oldalán. A hónap végén startol az Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzemben, írja a vaol.hu. Május utolsó hétvégéjén zenével, irodalommal, kézműves termékekkel telik meg Szombathely szabadtéri néprajzi kiállítása. A háromnapos esemény keretében lesznek előadások és beszélgetések, színházi előadás és táncház is. Június 12-e és 16-a között rendezik a Bloomsday Összművészeti Fesztivált Szombathelyen. Irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai programok is szerepelnek az idei kínálatban, közölték a szervezők. Az esemény egyik leglátványosabb és leginnovatívabb kezdeményezése a murális műhely, amely nagyméretű falfestmények formájában reflektál James Joyce világára. A részletes programok megtalálhatók a rendezvény Facebook oldalán. José Cura virághírű argentin tenor és Szamosi Szabolcs Liszt díjas orgonaművész különleges koncertsorozattal várja a közönséget augusztusban az ország több templomában. Szombathelyre is ellátogatnak, augusztus 10-én a Sarlós Boldogasszony székesegyházban adnak hangversenyt, közölte a Filharmónia Magyarország. Azt írják, az esteken az orgona egyenrangú partnerként jelenik meg, gazdagítva és kiteljesítve az énekhangot. Idén a megszokottnál korábban, augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A beharangozó tájékoztatón elhangzott, a fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait. Visszatérnek korábbi közönségkedvencek, és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás. Újdonságként fényfestés készül az Ízeum épületére, és készül közösségi mozaik. Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik majd az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek, a csatlakozó helyszínek száma pedig folyamatosan nő. A programkínálat is bővül még.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Rendőri ellenőrzés Sárváron. Emléknapot rendeztek Táplán Szentkereszten és emlékfalvatás Szombathelyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fokozott rendőri jelenlét Sárváron és környékén. A Vas vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán azt írja, Gulyás Ferenc rendőrezredes május 27-én reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig a sárvári rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el. Az akció célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása. A zenei nevelés úttörőjére emlékeztek Táplán Szentkereszten. Forrai Katalin születésének 100. évfordulója alkalmából emléknapot szerveztek az Erdődi Kastélyban kialakított nevét viselő emlékmúzeumban, írja a vaol.hu. Forrai Katalin Kodály Zoltán tanítványa volt, a magyar és a nemzetközi kisgyermekkori énekzenei nevelés meghatározó alakja. A Kodály módszer alapján kidolgozta a csecsemő és kisgyermekkor zenei nevelését, mely a magyar népdalokra és mondókákra támaszkodik. Ne zavarjuk az erdei állatokat. A kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. A következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk. Az egységes szabály, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket. Mondta rádiónknak Földvári Attila, az Országos Vadászkamara szóvivője.
4: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag. A vaddisznó esetében, hogyha a malac visít, akkor az édesanyja megpróbálja megvédeni, és ilyenkor meg is sérülhet az ember.
3: Földvári Attila hozzátette, kutyát csak pórázon vezessünk az erdőben. Emlékfalvatás Szombathelyen. Rónai Károly Podmanicki díjas építészre emlékeznek május 29-én a Vasiskanzenben. Az ünnepségen a köszöntő beszédek után Rónai Cecília osztja meg gondolatait édesapjáról a jelenlévőkkel. Olvasható a Skanzen közösségi oldalán. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán csak vékony fátyolfelhők zavarhatják a napsütést. Többfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérhetik majd élénk, erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez is egy olyan dal, amit ma délután, ma este élőben is meghallgathatunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, mert egy Accent is jön hozzánk. Hello mindenkinek, kellemes hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk egy picivel, szóval van még 13 óránk, ha jól számolok és jól számolok. Na addig részben pedig én hozom az igazi mai slágereket, ilyen nagy kedvenceket, mint ez is. Sam Smith, Kim Petras és az Unholy a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, délután 5 órától startolunk Kukival, de a teljes line-up már egyébként ott van a Rádió 1.hu-n, és ebből az is látszik, hogy mikor jön Cyril, az egyik világsztárunk, aki 20 óra 55 perctől a Rádió 1 nagy színpadán, és ő az, aki egy csirán kamerájával ezt a hivatalos remixet készít.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig ugye holnap pihennek, ez fontos, mert hogy hosszú hétvége van, munkaszüneti nap, kedden viszont jönnek, és egy vadi új játékot is hoznak, hogy mit kell erről tudni, mutatom mindjárt. Előtte viszont az, hogy mivel folytatom pár percen belül. Ezzel Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy, mind a két előadó, a páros a Rádió egy születésnapi fesztiválon is fellép fél hét előtt, 2 perccel, mert hogy ebben is tűpontosak leszünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nem befolyásolja az esőt a talajgenerátor. Mérnököket díjaztak Vármegyénkben, és nyáriasan meleg időjárásra készülhetünk. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Vas vármegyében 39 darab talajgenerátor működik. A legismertebb pünkösdi népszokások közé a pünkösdi király és királyné választás tartozik, de egykor sok helyütt cucorkáztak is. Énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondja Burján István néprajzkutató.
3: 8-10 nagylány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentő kendere.
1: Átadták a Vasi Mérnöki Kamara díjait a Vasvármegyei Mérnöki Kamara éves taggyűlésén. Bodányi Ödön díjat kapott Krenner Róbert okleveles villamosmérnök. Kiemelkedő mérnöki munkáért emlékplakettel ismerték el Gergely Ágnes, Leiner Péter és Szivás István munkáját. A Vas megye fiatal mérnöke elismerő oklevelet pedig Kis Kornélnak ítélték. Olvasható a Vármegyei Napi Lap honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán csak vékony fátyolfelhők zavarhatják a napsütést. Többfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérhetik majd élénk, erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek és szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek között pedig Sam Feltel folytatom, aki 23 éves volt, amikor az első nagy világslágerét elkészítette, azóta pedig feljutott a DJ meg top 100-as listájára is. Ma este pedig a Rádió egy születésnapi fesztiválon élőben zenél, 7 órától a színpadon Sam Felt, aki most az egyik legnagyobb kedvencét hozza. Rosalinnel közösen ez a Heart Like Mine.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a következő órában is olyan nagy kedvencek, mint például a Swish Disco és az I Found You, vagy éppen Bibi Rexha és a Faithless-dal a New Religion is érkezik, a kezdésben viszont Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. És nagyon fontos, már csak 10 óra, és startol a Rádió egy születésnapi fesztivál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
3: Vállalkozásának kreatív ötleteinek keres üzlethelyiséget. A Szombathely Városi Vásárcsarnok jó áron bérelhető üzlettel, napi átlag 3500 látogatóval, pezsgő piaci élettel várja. Színesítse termékeivel, szolgáltatásaival a szombathelyi piac kínálatát. Legyen szem előtt!
4: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
5: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi állatkert. Minden nap nyitva.
0: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1 legnagyobb

találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Virtuális alapú fájdalomkezelés a Markusovszkiban. Könyvtári elismerések Szombathelyen, és jót tett a talajnak a múlt heti eső. Kovács Rádai Andrea vagyok. A Betesda Gyermekkórház és a Debreceni Gyermekklinika után a szombathelyi kórházban is elindult a One Alapítvány innovatív kezdeményezése, a VR alapú fájdalomkezelés. Ennek lényege, hogy a virtuális valóság segítségével csökkentik a gyermekek orvosi vizsgálatok és beavatkozások során átélt fájdalmát és szorongását. A kisbetegek egy vérvétel vagy egyéb vizsgálat közben a VR szemüvegen keresztül egy magukkal ragadó, megnyugtató digitális világba lépnek be. A vizuális és mentális elterelés leköti a figyelmüket, jelentősen mérsékli a stresszt és a fizikai fájdalomérzetet, például a tűszúrások alatt, írja a vaol.hu. Átadták a Berzsenyi Könyvtárért díjat a Szombathelyi Könyvtárban. Az elismerést évente egy alkalommal kapják meg azok a dolgozók, akik előző évben különösen értékes teljesítményt nyújtottak. A vaol.hu azt írja, 4 kategóriában született díjazás, ebből 3 szakmai, egy pedig szimpátia alapon történik. A 2025-ös teljesítményükért Boros Bálint, Papné Németh Mária, Rába Tamás és Zsigri Mária vehették át az elismeréseket. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. Az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban. 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az OVF szóvivője.
4: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei, folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
3: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán csak vékony fátyolfelhők zavarhatják a napsütést. Többfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérhetik majd élénk, erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és erős indítás volt ez Hypatonnal. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és erős a folytatás is, Eva Max-el hozom a Kings and Queens, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1, kellemes hétvégét mindenkinek!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött. Mert akkor

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Igen, megy, és nézem az előrejelzést, ma 27 fok, még kora este is csoda szuper idő, amikor a Swiss Disco zenél konkrétan 19.55-től a Rádió 1 születésnapi fesztivál színpadán akkor is pazaridő lesz, és ha fogadni kéne, akkor azt mondanám, hogy ez a dal is pörögni fog, a Swiss Disco és a nagy kedvenc az I Found You itt a Rádió 1-en.

0: Igazi mai sláger megy, Lady Gaga és a The Dead Dance pedig a friss hírek szerint Emmy előtt lesz, méghozzá két kategóriában is, a zenét és a dalszöveget is jelölik majd a díjra. Én pedig hozom pár percen belül a hírek után, előtte viszont mutatok minden fontos infót a Rádió 1 születésnapi fesztiválról, ami már csak 9,5 óra is tartol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Max. A visszaszámlálás elindult. Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rendőri ellenőrzés Sárváron. Emléknapot rendeztek Táplán Szentkereszten és emlékfaalvatás Szombathelyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fokozott rendőri jelenlét Sárváron és környékén. A Vas vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán azt írja, Gulyás Ferenc rendőrezredes május 27-én reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig a sárvári rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el. Az akció célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása. A zenei nevelés úttörőjére emlékeztek Táplán Szentkereszten. Forrai Katalin születésének 100. évfordulója alkalmából emléknapot szerveztek az Erdődi Kastélyban kialakított nevét viselő emlékmúzeumban, írja a vaol.hu. Forrai Katalin Kodály Zoltán tanítványa volt, a magyar és a nemzetközi kisgyermekkori énekzenei nevelés meghatározó alakja. A Kodály módszer alapján kidolgozta a csecsemő és kisgyermekkor zenei nevelését, mely a magyar népdalokra és mondókákra támaszkodik. Ne zavarjuk az erdei állatokat. A kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. A következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk. Az egységes szabály, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, mondta rádiónknak Földvári Attila, az országos vadászkamara szóvivője.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az ember szag. A vaddisznó esetében, hogyha a malac visít, akkor az édesanyja megpróbálja megvédeni, és ilyenkor meg is sérülhet az ember.
1: Földvári Attila hozzátette, kutyát csak pórázon vezessünk az erdőben. Emlékfaalvatás Szombathelyen. Rónai Károly Podmanicki díjas építészre emlékeznek május 29-én a Vasiskanzenben. Az ünnepségen a köszöntő beszédek után Rónai Cecília osztja meg gondolatait édesapjáról a jelenlévőkkel. Olvasható a Skanzen közösségi oldalán. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést. Többfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérhetik majd élénk, erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és figyeljünk a teknősökre! A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívta a figyelmünket, hogy ebben az időszakban van a tojásrakás időszaka náluk, májustól júliusig egyébként egészen pontosan. Ilyenkor sokkal aktívabbak, többet mászkálnak, mennek kából véve, csak az útjukat van, hogy keresztezi egy főútvonal, amit ők annyira nem ismernek, na ezért kell nagyon figyelni, ne legyen baleset, se ne üssük el őket, tényleg kalkuláljuk bele, hogy sokkal több teknős van most az utakon. Oké? Én pedig hozom az igazi mai slágereket továbbra is, Ed Sheeran, Azizám, ez jön a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és már csak 9 óra, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Délután 5 órakor rajtolunk. Először a lemezjátszók mögött Kuki, de érkezik majd hozzánk Exen, Tóth Abigail, Szenfeld, a Swiss Disco és Cyril is a világsztárok közül. És persze az összes Rádió 1 DJ zenélni fog ma délután este éjszaka a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Addig viszont jönnek az igazi mai slágerek, jön a hangolódás, most például Bibi Rexával, aki egy nagy klasszikus Faithless dalhoz nyújt hozzá is, egy szenzációs verziót csinált belőle. Bibi Rexa, New Religion, én most ezt indítom, 8-tól pedig már Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, este pedig jó bulizást a Rádió 1-gyel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió egy.

0: A visszaszámlálás elindult.
1: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
2: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
12: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
13: Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzenben Szombathelyen. Bohémien Betyársz, Koprive, Létkai Gergely, Shakespeare összes rövidítve, Vaskakas Bábszínház, Vásározók. Rengeteg felnőtt és gyerekprogram május utolsó hétvégén.
14: Vállalkozásának kreatív ötleteinek keres üzlethelyiséget. A Szombathely Városi Vásárcsarnok jó áron bérelhető üzlettel, napi átlag 3500 látogatóval, pezsgő piaci élettel várja. Színesítse termékeivel, szolgáltatásaival a szombathelyi piac kínálatát. Legyen szem előtt!
15: Sopronban a nyári boppája tavasztól őszig minden nap várja a sebesség szerelmeseit. Minden korosztálynak felejthetetlen élmény lesiklani a közel 700 méter hosszan kanyargó pályán, ahol kedve szerint gyorsít vagy fékez. Családoknak, csoportoknak, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt remek szórakozás a bobozás. www.bobozás.hu.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

találkozzunk ma este a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, a Master Good támogatásával. Miért hallgatják egyre többen a

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nem befolyásolja az esőt a talajgenerátor. Mérnököket díjaztak Vármegyénkben, és nyáriasan meleg időjárásra készülhetünk. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
2: Vas vármegyében 39 darab talajgenerátor működik. A legismertebb pünkösdi népszokások közé a pünkösdi király és királyné választás tartozik, de egykor sok helyütt cucorkáztak is. Énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondja Burján István néprajzkutató.
4: 8-10 nagy lány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
2: Átadták a Vasi Mérnöki Kamara díjait a Vas vármegyei Mérnöki Kamara éves taggyűlésén. Bodányi Ödön díjat kapott Krenner Róbert okleveles villamosmérnök. Kiemelkedő mérnöki munkáért emlékplakettel ismerték el Gergely Ágnes, Leiner Péter és Szivás István munkáját. A Vas megye fiatal mérnöke elismerő oklevelet pedig Kis Kornélnak ítélték. Olvasható a Vármegyei Napi Lap honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán csak vékony fátyolfelhők zavarhatják a napsütést. Többfelé lesz élénk, erős a szél, a legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérhetik majd élénk, erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
6: Remélem hallgatod, Niki, Eritrit nem jó, hallod? Jönnek az SMS-ek, ugye azt ígértük, hogy 167 hívjuk majd, ami hát kedvenc biológusunkat, sporttáplálkozási szakértőnket, neurobiológusunkat, mert hogy egy olyan édesítőszerről derült most ki, hogy ami nem jó, amit most 10 évig a szakma hype-olt, szeretett, imádta. Mindenki ezt ette a cukor helyett, édesítőnek használta, és azt mondta, hogy oké, gyere, eritrit, megkóstoljuk, esszük, hú de jó. Most aztán kiderült, hogy ez gyengíti az agy védőpajzsát, utat enged a vérrögöknek, sztrókot okoz, de várjál, tehát, hogy ezeket
7: már szédülök.
6: Igen, ezeket a kutatásokat nem lehet, hogy a cukorlobby által finanszírozott doki hozta le egy olyan tudományos folyóiratban, amit valaki közben egyébként úgy publikál, hogy az meg van egy kicsit támogatva, hogy a tejlobbi, meg a cukorlobbi, meg a mit tudom én, az valahol a háttérben azért lejárassa ezeket az édesítőszereket. Tehát ezek független szervezetek, 10 évre visszamenőleg 1000 embert megvizsgálnak.
7: Jó reggelt, figyelj, szerintem nincsen egy független szervezet. Hát ez a legnagyobb tragédia a mi világunkban, mert mindent valaki finanszíroz, minden mögött ott van a pénz.
8: Keressünk nyilván... egy eritrit szakértőt, aki ezt tolja.
9: Nekem van benne 100 millió.
7: Ilyen egy tény, hogy leszoktunk a vízivásról. Tehát én azt látom a fiatalokon, hogy vagy energiaital, vagy üdítőital van a kezükbe. Tehát már azzal, hogyha nem, ugye a zéro, akkor ezért baj. Ha cukros, azért baj. Hol van a víz az életünkből?
6: Hát igen, nem vizet iszik? Ez egy jó kérdés, de
7: borzasztó.
6: Hogy... Igen. Hová tűnt a víz?
7: Hol a víz?
6: Adják vissza a vizet.
9: Ott van az arcodba.
6: Igen, ez ilyen, volt van.
7: De csak ez egy kis momentum.
6: Igen, de ott van, ugye ez az eritritóra most, amiről fogadni akarjuk, hogy mégsem olyan ártatlan bárány, mint aminek eddig hittük. De 8-10 évig mindenki tapsolt, és azt mondta, hogy ezeket az édesítőszereket, növényi édesel, mi ez?
8: Mindent kivált.
6: Stevia, meg eritrit, meg ezeket egyétek sokkal jobb, mint a cukor. Nem voltál fehér cukor.
8: Amit Eszter mond, ezeknek olyan mellékíze van.
9: Nagyon rossz.
6: Hogy... Nyilván most, hogy 8 kanállal teszel bele, igen, de egy fél kanállal tettél
9: szerintem. Majd egyszer elmesélem, mi történt velem, miután megettem egy cukormentes csokoládét, és majdnem nem értem oda előadásra. Elmondom neked.
6: Ezt elmondom neked, így indult.
9: És úgy folytatod, hogy Fruzsi, menj előre! Melekíts meg a
8: mesélet. Egy kicsit hosszabbat.
9: Aztán Maltitol volt benne. Utána elolvastam a címkét, hogy Maltitol, és rá van írva Maltitol, hogy tehát halálos méreg konkrétan.
7: Kis túlzással. És hasmenést okoz.
6: A nagyobb mennyiségben.
9: De miért árulnak például csokoládét táblás?

0: az hát 10 évig mindenki ódákat zengett ezekről az édesítőszerekről. Erre most vérrög, meg stroke, meg mit tudom én. Na mindjárt megkérdezzük a Máté, csak hogy segítsen nekünk egy kicsit, hogy most akkor tényleg ekkora baj, milyen kutatás ez meg egyáltalán, most akkor mi a fene a jó? Hello Máté, jó reggel, ciao.
1: Sziasztok, jó reggelt! Nagyon jó volt a téma, nagyon tetszett egyébként. Ezek az édesítőszeres csokoládék valójában megviccelik az ember. Néha rá van írva egyikre másik, hogy gázképződést tud fokozni, de az olyan gázképződés ugyanaz fel kell mosni gyakorlatilag.
2: Cseppfolyós.
0: Cseppfolyós gázképződés.
1: Igen.
0: Na de most mi van ezekkel a cuccokkal, ugye eritrit meg eritritol, ugye ez a 10 évig most erről a szakma ódákat zengett, meg hogy jó, meg nem viszi fel a vércukrot, meg cukorbetegek, meg mind növényalapú, minden jót hallottunk. Erre, amit én most elolvastam, hát egyből tüneteim lettek, tehát a vérrög, a stroke, az érelzáródás.
2: Izgága lett a hasnyálmirigyem.
0: Igen, tehát olyan dolgokat hallunk, hogy te jó Isten. Na most hogy tud ekkorát fordulni valami rövid idő alatt?
1: Igazából nem fordult semmi, és szeretném a dolgot kontextusba helyezni. A 70-es években voltak az első olyan kutatási eredmények, amik azt mutatták, hogy igen, májvesek károsodást okozhat, stroke kockázatot emeli, stb. De ezeket, hogy mondjam, módszertani kritikák miatt nem vették komolyan. A kb. 2000-es évek óta tudjuk, hogy ezek a cukoralkoholok fokozzák a zsírmánynak a kockázatát, és nagyon-nagyon komolyan megváltoztatják a bélflórát, és a bélflórán keresztül fokozzák a különböző gyulladásos folyamatokat, tehát tudtuk, hogy gond lesz vele. Amikor mielőtt az a kutatás, amiről beszéltek, ez így nem a levegőből egyszer csak így előkerült, hanem ennek voltak előzményei. 2022-ben, tehát egy néhány évvel ezelőtt, a Nutrinet Santé Cohort, egy nagyon komoly francia kutatás, itt több mint 100 000 embert követtek nyomon 8 éven keresztül, és a Sorbonne-nak a kutatási igazgatója írta le ezt a kutatást. Ők megvizsgálták azt, hogy az édesítőszerek bevitele az hogyan hat az egészségre. És azt találták, hogy a magas édesítőszer bevitele úgy általánosan 13%-kal emeli meg a daganatok kockázatát, az aszpartámot és az acetilszulfánamot külön kiemelték, és akkor lett az aszpartám, akkor került fel a rákkeltő anyagoknak a listájára. Ez eredményezte. És már akkor lehetett látni, hogy a cukoralkoholokkal is gond van. Most amiről ugye ma beszélünk, az igazából két kutatás. A Cleveland Klinika embereken végzett epidemiológiai megfigyeléses vizsgálatot, és azt látták, hogy azok körében, akik sok ilyen cukoralkoholt visznek be, ők ugye az eritritolt vizsgálták, azoknak a körében ugye sokkal magasabb lett a súlyos keringési esemény, tehát a szívinfarktus és a stroke. Ez egy 3 éves futamidő alatt vizsgálták, ami azért kellően magas, hosszú idő ahhoz, hogy komoly következtetéseket vonjunk le, de ugye erre azt mondták, hogy ez egy megfigyeléses vizsgálat, és mi van, hogyha nem is az eritritol okozta ezt, hanem csak véletlen egybeesés. És ezért a Colorado Egyetem végzett egy kutatás, amit tavaly nyáron publikáltak. A konkrétan in vivo és in vitro vizsgálatokat végeztek, tehát kémcsőben, és végeztek vizsgálatokat, de humán sejtekkel, emberi szövetekkel végezték a vizsgálatokat, és igazából az derült ki, hogy az eritritol az egy ilyen tökéletes stroke kombó. Tehát, hogyha...
0: Hú, de jól hangzik ez!
1: Ha én mondjuk egy gonosz tudós lennék, és én valakiben tutira sztrókot akarnék csinálni, akkor a következőt tenném.
2: Másfél óra Balázsékadás?
1: Igen, nem. Első körben fokoznám a trombus képződést, egy oxidatív stresszt fokoznék, és fokoznám a trombus képződést, de ugye ez a trombus, ezt a szervezet le is tudja bontani, mert vannak enzimek, amik lebontják ezeket a vérrögöket, tehát ezeket a vérrög bontó enzimeket ráadásul még gátolnom is kellene. Na most az ez sem biztos, hogy elegendő lenne, mert a trombusnak meg is kell akadnia, ez meg akkor fog a vérrög megakadni, hogyha az erek összehúzódnak. Tehát arról is gondoskodnom kéne, hogy az erek húzódjanak össze, és ne tudjanak kitágulni. Ez 4 mechanizmus, és úgy tűnik, hogy az eritritol mind a 4-et tudja egyszerre.
0: Tehát akkor egy kanállal naponta elég, ha valaki egy csendes válás helyett inkább egy csendes gyilkosság gondolkozik, napi 2 kanállal.
1: Az van, hogy a kutatásokban napi 30 g volt a cél, ugye azt mondták, ugye tudod, az eritritol az nem olyan édes, mint a cukor. Tehát kevésbé
0: abból
1: édes.
0: Kell.
1: Egy picivel több kell, tehát ők az volt a koncepció, hogy egy átlagember 30-valahány gram cukor alatt nem nagyon eszik meg naponta, akkor mondjuk azt, hogy 30 g eritritol lesz, az a mennyiség, amivel durván 30 g cukrot ki tudsz váltani, hát nagy nehezen, akkor legyen napi 30 g eritritol a mennyiség, amíg teljesen reális, tehát csokoládékkal, ilyen porokkal, üdítőkkel ezeket be is viszed, és ezt a mennyiségű, tehát az ilyen mennyiségnek megfelelő koncentrációval kezelték ezeket a szöveteket, ezeket a sejteket, tehát sajnos az eredmény

0: teljes mértékben realisztikus.
1: Tehát ez rosszabb, mint a cukor, azt akarod?
0: Abszolút rosszabb.
1: Ne csináld, hát 10 évig az volt, hogy ezzel váltsuk ki a cukrot.
0: 30 g cukorral a világon semmi gondol. És akkor szerintem valamit tegyünk tisztába.
1: Na most csillag fel ezt a szemem.
0: A cukor az nem méreg. A cukor az nem méreg. A cukor nem. A cukor fogyasztással akkor van baj, ha nem mozogsz. Rengeteg cukrot eszünk, és egyébként egész nap ülünk egy helyben, és egy monitort nézünk, és ez okozza a problémát. De 30 g cukor nem okoz problémát senkinél.
1: Ez szenzációs, tehát lebeszélnek a cukorról, szedjük az eritritet, és utána 10 évben visszatérünk oda, akkor mi hülyültünk, de akkor ez tényleg valós, hogy gyerekek, ki fog derülni, hogy önmagában a cukor az még kevésbé tesz bennünket tönkre, ha mozgunk, mint az eritrit.
0: Mindig vannak friss kutatási eredmények, de mire ebből szabályozás lesz, az nagyon-nagyon sok év, és azért azt tegyük hozzá, hogy amikor az eritritollal kapcsolatban elkezdtek gyűlni a gomoly felhők, akkor azért napvilágot láttak olyan finoman szóval elnagyolt kutatások, de humán kutatások, amik azt mutatták, hogy nemhogy nem okoz gondot az eritritol, de még kimondottan jót is tesz az ereknek. Ilyen 2010 és 14 között voltak ezek a kutatások. Én azt érzékelem mögött, hogy szerintem volt egy kis iparági megrendelés is. De ez az én saját privát magánvéleményem. De a szukralózóról is kiderült, hogy károsítja a bélflórát, és mindenfajta gyulladásoknak a kockázata.
1: Na de hogy van akkor ez még mindig ipari forgalomban?
0: A hatóságoknak, ugye az uniós hatóságoknak, akik ezzel foglalkoznak, nagyon-nagyon sziklaszilárd bizonyítékokra van szüksége ahhoz, hogy ezeket a változásokat implementálják a törvénybe foglalják. És itt még etikai korlátok is vannak, mert amikor tudjuk azt, hogy vagy erősen feltételezzük azt, hogy egy anyag kárt okoz az emberekben, akkor erre még csak etikai engedély sem kapsz, hogy rendesen kutasd. Kevén egy mély levegőt, egyen hátrébb kell lépni, és el kell gondolkozni azon, hogy az a fajta táplálkozás, amit a nagymamáink folytattak, azzal a fajta életmóddal, amit ők folytattak, ez egy tökéletesen fenntartható dolog volt. Tehát nem kell a cukrot helyettesíteni, nem. Kell cukrot használni visszafogott módon. Az a probléma, hogy az elmúlt 20 évben az embereket meggyőztük arról, hogy mindennek édesnek kell lennie. Bemész egy all-inclusive szállodába, folyik a falból az almalé meg a light cola, és az emberek meg vannak győződve róla, hogy ez a folyadék bevitel. Én gyerekkoromban minden vasárnap ittam kólát, vagy fantát, és egyébként meg vizet ittunk. Tehát sajnos az a probléma, hogy nem tudunk, ahogy finoman szokták mondani, aktust értesíteni is közben szüzek is maradni.
1: Igen.
0: Remélem, hogy itt most visszafogott voltam.
2: Én többször megpróbáltam mind a kettőt.
1: Stevia maradhat? Növényi, szeretjük. Stevia jó?
0: Nem maradhat. Nem, de a stíviáról egyébként jobban kevesebb negatív információ.
1: Aha, tehát a stíviát még akkor szeretjük.
0: Hát még az íze is igen, viszont nézd, szeretnék meggyőzni titeket most valamiről. Az elmúlt másfél-két évben fölfordult a tudományos világ, mert gyakorlatilag kiderült, hogy nem csak az édesítőszerek, és nem az édesítőszerek a legveszélyesebbek. Az egyéb ipari adalékok, a tartósítószerekről, egészen hétköznapi tartósítószerekről derült ki, hogy ilyen 50%-a fokozzák a cukorbetegség kockázatát. Az emulgáló szerekről, ami benne van a kenyérben, a kekszekben, tejkrémekben, sajtokban, stb., kiderült, hogy brutális egészségi károkat okoznak, daganatkockázat, cukorbetegség, idegrendszeri zavarok, szorongás, ADHD, depresszió, öngyilkosság, stb. Tehát, hogy
2: de most ne csak róla beszéljünk.
1: Igen, hagyjuk ezt, tehát ezt
0: személyeskedjük. Igen, tehát, hogy ezekről elkezdett, tehát, hogy tömegével jönnek most frissen az új információk, humán információk azzal kapcsolatban, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek mit okoznak. És szerintem ebben azért van óriási felelősségünk, mert Balázs most őszintén szólt, te tudom, hogy tök egészséges vagy, de mondjuk magamról beszélve.
2: Azért idézzük ezen még egy kicsit.
0: Ahogy Anti bácsi mondta, én már mindegy, tudod, a lárkulárban, én már mindegy. Tehát tényleg mi már megkaptuk az expozíciót. Tehát mint a csuka már olyan bennünk van és dolgozik, de a gyerekek még menthetők. De szerintem nagyon-nagyon fontos lenne elsősorban az édesanyáknak felhívni a figyelmét arra, hogy ezeket a dolgokat vegyék komolyan, és minden egyes nap, amikor eldöntik, hogy a piacra mennek vásárolni, vagy az élelmiszerláncba, amikor eldöntik, hogy a gyereknek almát, tojást, meg diót vesznek, vagy ultrafeldolgozott csomagolt, aromásított ételeket, akkor minden egyes nap döntést hoznak a gyermekük jövőjéről.
1: Igen, csak erről megbeszél az előadásokon mindenhol, igen.
3: Sajnos mindenki a kényelmi megoldást keresi. Hát kifőz ma már otthon.
1: Meg észrevétlenül benne van már egy csomó olyan dologban, amiben nem is gondolod, de valahogy ott van benne, valamilyen arányban. Szóval igen, baromi nehéz.
0: Na igen, ez valóban baromi nehéz, de ettől függetlenül hozhatunk teljesen racionális döntéseket, és én is, nekem 4 gyerekem van, tehát a piacok, tehát elkezdtük hanyagolni az élelmiszerláncokat, és visszatértünk a piacra, és kovászos tényet veszünk, és alapélelmiszereket, és vettem airfryert, és vettem mindenfajta egyéb konyhai eszközt. Szóval béna vagyok, mint az állat, de azért a saját magam módja szerint azért próbálkozom. Tehát azért próbálkozom, mert pontosan tudom, hogy ha a gyereknek az asztalára feldolgozott ipari kaját teszek, akkor a gyerek beteg lesz. És nyilván az édesanyák nálam sokkal ügyesebbek ebben. Tehát szerintem is arra szeretnének egy kicsikét titeket így meggyőzni, hogy foglalkozzatok kérlek ezzel a témával, mert ennek népegészségügyi jelentősége lesz. Egy generációt meg lehet menteni.
1: Abszolút, hát ezért hívunk meg, ezért volsz vagy vendég, meg ezért hívunk sokszor. Most is te voltál az első gondolat. Ha szorongani akarunk, mindig téged.
2: Nem,
3: de azért ő meg kedvesen csinálod.
0: Igen,
3: kedvesen csinálod, szerethető ember van. De oda.
1: Igen.
0: Tudod, erre szokták mondani, a deres halánték és az aranyér. De a deres halánték az ilyen megbízhatóságot, az aranyér pedig együttőző tekintetet kölcsönöz nekem. És akkor
1: tőled így elhisszük.
0: Ez egy titkos kombináció. Igen.
1: Tök fontos volt. Máté, ha van valami hír, úgyis hívunk. Nagyon szépen köszönjük. Okay, neked ugye rengeteg előadásod van, meg lehet találni, nyomod, járod az országot, úgyhogy érdemes odafigyelni, amit mondasz. Mi is nagyon kedvelünk. Köszi, hogy itt voltál.
0: Sziasztok,
3: köszönjük szépen.
1: Vidám
3: vagyok.
1: Csak előre.
4: Nyugalom, emberek. Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott. De nyugalom. Baller azonnal visszatér.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Virtuális alapú fájdalomkezelés a Markusovszkiban. Könyvtári elismerések Szombathelyen, és jót tett a talajnak a múlt heti eső. Kovács Rádai Andrea vagyok. A Betesda Gyermekkórház és a Debreceni Gyermekklinika után a szombathelyi kórházban is elindult a Van Alapítvány innovatív kezdeményezése, a VR alapú fájdalomkezelés. Ennek lényege, hogy a virtuális valóság segítségével csökkentik a gyermekek orvosi vizsgálatok és beavatkozások során átélt fájdalmát és szorongását. A kisbetegek egy vérvétel vagy egyéb vizsgálat közben a VR szemüvegen keresztül egy magukkal ragadó, megnyugtató digitális világba lépnek be. A vizuális és mentális elterelés leköti a figyelmüket, jelentősen mérsékli a stresszt és a fizikai fájdalomérzetet, például a tűszúrások alatt, írja a vaol.hu. Átadták a Berzsenyi Könyvtárért díjat a Szombathelyi Könyvtárban. Az elismerést évente egy alkalommal kapják meg azok a dolgozók, akik előző évben különösen értékes teljesítményt nyújtottak. A vaol.hu azt írja, 4 kategóriában született díjazás, ebből 3 szakmai, egy pedig szimpátia alapon történik. A 2025-ös teljesítményükért Boros Bálint, Papné Német Mária, Rába Tamás és Zsigri Mária vehették át az elismeréseket. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. Az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban. 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az OVF szóvivője.
2: A duzzasztott folyómederekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei. Folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést. Többfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérhetik majd élénk, erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt láttam, én ezt el kell, hogy nektek mondjam, de nem tudom, hogy álmodtam, vagy nem álmodtam. Varga Viktor megvan?
1: Persze, igen. Hogyne.
2: Mit csinált? Elöntötte megint
0: a madárt. Rászállt a fejére egy madár.
2: Rászart?
0: Nem szart, bocsánat, tehát nem szart.
1: Rászállt.
0: Együtt él egy madárral.
2: De mi, vett egy papagáj?
0: Rászállt egy harkája fejére, és ott él. Szerintem ezt én álmodtam.
1: Nem, már, ma, mi ezt magától?
0: Beleszállt a cofjába egy madár, és ott él a fején egy madár. Te szerinted van ilyen? Nem tudom, de ezt láttam, és szerintem ezért lehet álmodtam.
1: Mondjuk, ha ránézel, akkor az egy ilyen fészek. A Varga, tudod, hogy most rasta már egy jó ideje. Vitéz és rasta egyben. Tehát, ha ránézel madárként, de a madár, egy vadmadár, az nem él egy emberrel.
0: Mi az, hogy rászállt a fejére egy madár?
1: Vagyis ott maradt?
0: De rám is rámszállt egy madár Balatonon a stégen.
1: Igen, rászáll és tovább és száll. Nem.
0: Ott meg följött, hogy egy harkály költözött a cofjába.
1: Nem. A parlami sas mellé.
0: Egy zöld küllő. Az egy harkály. Fajta.
2: Ez egy versenybicikli?
0: Ez egy zöld küllő. Figyelj, mutatom a videót, de most mondták nekem, hogy ez real vagy nem real. Tehát, hogy ez elindítod nekem, Zsűl? Mert hol kell megnyomni?
3: A fejemen ez a kis zöld küllő.
0: Ott a madár!
1: Ne, már!
0: Ott a madár a fejében.
2: És él.
0: Figyelj.
3: Valahogy rám talált, vagy szereti a fészket a fejemen.
1: Hát ez lehet az.
0: Hát ez teljesen pszichedelikus.
2: De nem lett bele akadt
3: a lába? Próbáltam neki vizet adni, hát ha szomjas, de nem.
1: Figyelj,
0: de megnéztem, ott ül a madár a fején. Nem megy sehova. És megnéztem egy másik videóját. Várjál, fogat most.
1: És most együtt élnek?
2: A zöld küllő fogát.
0: Már egy napja bent lakik a hajában a madár.
2: Mikor vette észre?
0: Ez egy jó kérdés. Mikor veszed észre, amikor rászáll a fejedre egy madár? Másik videó, fogat most. Keresd meg egy másik videóját, Zsül. Egy fogmosós videót keresi, légy, menj rá a videóira, vagy az Insta oldalára.
2: Na most vagy bajban, mi?
0: Hova menjek? Nézd az Zsülnek a gére, hova menjek? Jaj, mit csinálj, hova? Nézd, hova
2: kicsinálj.
0: Keresd egy fogmosós, ott jobbra a fogmosós videó. Figyelj, a fogmosós videó. Figyelj, azt indítsd el. Fogad most a csávó, és rászadik a madár a fejére.
2: De ez már egy másik madár, nem?
0: Nem, ott lakik a fején a madár. Figyelj, hogy? Figyelj, rajta él a madár a fején.
3: Na, azt hiszem hajmosás lesz.
1: Ah, igen.
3: Kicsit beleszart a hajamba.
0: Mi? Várj,
3: visszajön. Ilyen fészek.
0: Mi van? Elszáll, de visszajön. Fia, három napig be...
2: És tojást is rak.
0: Ti tudtátok, hogy a zöld küllők egyébként néha rászállnak a fejedre, és ott élnek 3-4 napig? Mi történik Varga Viktor univerzumában? Én ezt tudni akarom, ez nagyon tetszik.
2: Én eddig csak arról hallottam, hogy néha denevérek, azok beleakadhatnak a hajadba, legalábbis ez a városi legenda, én nem tudom, hogy hány embernek akadt meg bele a denevér a hajába.
0: De várjál, ez nem beleakadt, ez napok óta ott él a madár a fején. Erre várjál, ez fokozódik. Ma reggel kinyitom az Instámat, hogy teljesen véletlen jönnek föl videók. És van egy énekes saját, Szingviki.
1: Igen.
2: Igen.
0: Nem fogjátok itt, mit mondott.
4: Na.
2: Rászállt neki is.
0: Rászállt a fejemre egy harkály. Na, mondom, na jó, hagyjatok békén.
1: Gyerekek,
0: én értem, hogy ti kezdtek megőrülni, de én még szeretnék valami józanság, de... És rászállt a fejére egy harkály. Hát oké, csak kiállok az erkére, jött persze, hát ha rászáll a fejemre egy markály.
1: Ők együtt él?
0: Nem. Elkezdtek a harkályok rászállni emberek fejére Magyarországon, hírességek fejére. Mi történik a zöld küllőkkel?
4: Nálunk él harkály ott a Népfürdő utcánál, nem is egy, ugyanez a zöld küllő.
0: Szállt
4: hát
0: már a fejedre?
4: Hát majd úgy megyek, hogy szálljon. És akkor el fogom mesélni.
0: Keres egy másik videót, Zsül, ahol még ott ül a fején. Van a fogmosós fején, ott ül a fején. Hát nem tudsz erőszakkal odarakni egy madarat.
4: De jó kisugárzása lehet, hogy.
0: Nézd, meditál, figyeld a meditálósat. Ott meditál és figyeld.
4: De jó.
0: Figyeld. Hát ez... Ott ül a harkája fején.
1: Mozdulatlanul.
0: Hát én ilyet még nem láttam.
2: Hát ez nem lehet, hogy ilyen harkályokat lehet leasingelni, és most nagyot megy ezzel, hogy felrakod, hogy szerencsétlen félbeteg.
0: Ómozik, vagy nem tudom, mit csinál egyébként, és figyeld, ott ül a madár a fején.
2: És harkája alszik.
1: Szereti ezt a hangot. De ez
2: miért választ téged ki? Engem miért nem választ ki?
0: De miért nem ül a fejünkre egy harkály?
2: Nem, csak denevér rajok szállnak.
0: Tegnap egy keszeg ugrott a zsebembe a cínet, de meg egy víziló ült az arcomra.
2: Na most nem tudom, hogy a Varga Viktort hívjuk, vagy az Orbán Zolit?
0: Én szerintem, hát nem, a Viktort.
2: Viktor.
0: Abszolút a Viktor. Tehát, hogy mindenképpen őt hívjuk. Rasta Vitéz Varga Viktor. Csörkessük már meg, hogy mi ez a sztori, mert ez teljesen szürreális. De egy péntekre nekünk ez nagyon belefér. Tehát üldögélsz otthon, ő egy ilyen pajta, jurta, ugye? Tehát egy ilyen nagyon természetes, lakik a Duna mellett.
2: Valahol elöntötte a házát a víz.
0: Elöntötte a házát, tehát ilyen nagyon természet közeli, az egész házon látszik, hogy tényleg átjárja a szél, természet közeli, minden nagyon természetbarát. Na, de azért az nagyon ritka, hogy posztolsz valamit rá. Nekem mondjuk azért tetszik, mert nem az a hagyományos Insta poszt.
1: Hát ez valóban.
0: Kicsi, mert Párizsban, tudod. Igen. Tehát ebből azért láttunk nagyon sokat, de az, hogy rászállt egy harkája a fejemre, ez
1: meg... Megből elszart.
0: Igen, a fogmosás közben. Igen.
4: Nagyon jó lett a kisugárzása egyébként, mert azért a madár nagyon megérzi ezt. Tehát, hogy gondolod, milyen jó energiái lehetnek a Viktornak.
2: Hát
4: biztos, nagyon jó. Tudni,
0: hogy a madár megérzi az energiát.
4: Megérzi, szerintem igen, megérzés. De azért marad ott, abszolút megérzi.
2: Hát eleve egy vadállat miért jön közel hozzád?
0: Hát azért ez nagyon ritka, hogy beleszáll a fejedbe.
1: Nem lehet, gyerekek, hogy ott a raszta hajban van ennivaló.
2: Van
1: a kicsi pegeti. Viktor,
0: na vigyázz, szeretlek. Fönn van már?
2: Tudom,
0: Viktor, csáó, jó reggelt, hello.
5: Sziasztok, jó reggelt.
0: Nem van. Figyelj, amikor először láttam, én azt hittem, hogy álmodom. Ez mondom, nagyon szürreális, ami veled történik.
5: Te, hát hogy... most képzeld el azt, hogy én mit élek meg akkor.
2: De várj, ott van még?
0: Üldögéltél, és egyszer csak, vagy tényleg ott van még, vagy már elment, vagy mi van most?
5: Ez egy teljesen vadmadár, úgyhogy jön meg, megy.
2: Ja, néha megjelenik
5: magát, és... Aha. Ennél jobb állat nincs is, amit nem kell se eltetni, se foglalkozni vele, elintézi magát.
0: De mindjárt beszélünk arról, hogy közben aztán jöttek, mert el akarták vinni a madarat, hogy ez egy védett madár, és bekopogtak hozzád a nem tudom honnan. Erről is mindjárt beszélünk, de hogy indult? Üldögéltél, gitároztál, zenéltél otthon, és ez csak rászállt a fejedre egy harkály?
5: Igazából megérkeztem haza, és a tavamon keresztül szoktam hátul bemenni a házba, és ott a tóból ivott. És akkor így megálltam, mert láttam, hogy ilyen gyönyörű, szép, ilyen zöld, meg vörös színű kis állat, nem is nagyon láttam még ilyet. Tehát a harkályt már láttunk, de az nem így néz ki, úgyhogy nem is tudtam, hogy mi ő. És aztán leültem oda mellé, a tó másik oldalra, és akkor oda pattogott a kis lábacskáin, felugrott a kezemre, és akkor onnan meg így felraktam a fejemre, hogy mondom, mi lesz.
2: De mondtad neki, hogy tubi-tubi-tubi?
0: Igen, szórtál magot a fejedbe? Talált valamit a rasztákba? Egy 4-5 napi táplálékot? Semmit, nem?
5: Jézusom, minek néztek én?
0: Nem tudom, hát egy ilyen rasztahajba fele se tudja. Hát lehet, hogy komplet gabonaföld is benne
5: van. Én rasztahajom az annyira illatos és finom és tökéletes.
2: Lehet, hogy ezt tetszett meg neki.
0: Mennyit ült először a fejeden? Tehát, hogy mennyi
5: ahogy ráraktam a fejemre, onnantól kezdve majdnem 11-12 órán keresztül együtt voltunk, és ott ült, és nem akart elmozdulni.
0: De te közben jöttél, mentél, csináltad a dolgodat, igen, zenéltél, nem aha, tudom, lehúztad a WC-t.
5: Akkor jöttem haza valahonnan, kinnaludtam a pilisbe szerintem, vagy már nem tudom hol.
2: Nem lehet, hogy ott akadt bele? És...
0: nem. Én nem lehet, hogy csak csapdába esett, megfogta a raszta az egyik lábát. 11 órát folyamatosan fészkelt a fejedbe.
5: Aha, és mondom, muszáj megfürdenem is, mert már erdőben nem fürdöttem. Most mit csináljak vele? Hát mondom, akkor ott marad a fejem. Jó, de akkor már fölveszem. ilyen nincsen. És ott fürdöztem. Akkor zenélgetést is szerette. Akkor, amikor már este lett, akkor én kiengedtem, mert hát mondom, ez...
1: Ahogy fekszel le, igen, úgy, hogy van egy madár a fejedben.
5: Hát egyébként lemászott, a hátamon ugrált. Addigra meg már annyira összehaverkodtunk, hogy már jött-ment benne a jurtába is repkedett.
2: Van neve is?
5: Hát először Főnixnek akartam hívni, de aztán valaki mondta, hogy nagyon gagyi. Pedig igazából most újjászületéseim vannak, úgyhogy nem is véletlen, hogy...
0: Figyelj, de várjad, és közben kopogott hozzád valami hatóság jött hozzád, hogy add vissza a madarat.
5: Hát ez az volt, hogy még vagy két napig jött-ment, elengedtem, aztán ja nem is, leventem a lupára, illetve a Lupa szigethez.
0: Mindegy, igen.
5: És akkor ott elszállt.
0: Igen.
5: És azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez ennyi volt, akkor viszlát. És visszamentem a házba, hazaföl, ott ült a kinti ágyamon.
0: Ne csinálj,
1: és
2: elhozta a bolya hamáját is.
0: Csinálj egy reggeliben kis békönnel, és azt mondta, merre jártál kis gazdám?
2: Ez itt kelep.
0: Haverjaim, most már itt kempelünk nálad. Igen, tehát megint várt a madár téged, és akkor jött a hatóság hozzá, hogy add vissza a madarat.
5: ez meg már tegnap volt, hát valamit ott bókláztam a lakóautónál, és akkor hallom, hogy nagy dzsippel érkezik két ilyen tagba szakadt fickó zöld ruhába, és hogy azonnal adjam ki a zöld küzöt. De tudod, ez a kontextus, az, hogy ez így megtörténik.
0: De kik, milyen hatóság tudjátok, vagy kik voltak ők?
5: A Dunai-Poly Nemzeti Park vadőrei.
0: Hogy add vissza a madarat.
2: Látták, hát ez
0: az
2: egész posztodat?
0: A posztodat, az egész sztori nagyon szürreális. A hajába ül egy madár, menjünk már ki hozzá, fogjul egy zöld küllőt. Hát ez nagyon jó az a sztori. És mit mondtál?
5: Hát mondtam, hogy én biztos nem adom ki. Azt mondja, hogy merem. Hát mondom, mert nincs itt. Ez egy vadmadár.
2: Lát valamit a fejemen?
0: Igen, látja, hogy ez a madár? Ezt figyelj, ez nagyon mondom, durva.
5: Elment vadászni valószínűleg. Elmondtam, hogy én nem tartom fogva. Én is egy vadmadár vagyok, úgyhogy lélektársakra lehetünk egymásban, és ő jön, megy, dolgozik.
0: De két csávon mennyire lehetett szüles? Figyelj, Józsikám, menjetek már Viktorhoz, ül a fején egy madár. Mi van? Ül a fején egy madár? De szóra, hogy mondom, ül a fején egy madár, menjetek ki hozzá, gyűjtsétek be a madár. Menjétek. Aztán jöttünk a madárért. Ez teljesen szűrális ez a történet.
5: Nagyon, nagyon hülyeség az egész. Nem tudom egyébként, hogy most is feljelentett valaki, vagy most ők vették észre ezt a hatalmas hibát, amit elkövettem, hogy lett egy vadmadaram véletlenül.
1: Hát de ő választott téged. Igen, nem ejtetted fogjul.
5: Nem tudod, tartottam. Mi van ez a mai világa, hogy mindenki annyira okos, és mindenbe bele akar szólni.
0: Egyébként tényleg így van. Figyelj, arra van valamilyen ornitológiai, tehát biológiai magyarázat, hogy ők ezt miért csinálják? Mert csak mondom, hogy ma reggel talán a Szingvikit láttam.
5: Igen, én is láttam.
0: Nem követem, nem látom, földobta. Szerintem a harkályos ugyanaz videó után beleszállt a hajába egy madár.
5: Ugyanilyen zöld küldő szállt neki.
0: De miért szállnak az emberek fejhez? Tudjuk?
2: Azért, mert a Gajdos lett a miniszter, és most már biztosan valószínűleg.
0: Az Orbán Zoli lett a szóvivő, vagy van ennek valami magyarázata? Ennek utána néztél?
5: Én csak annyit gondolok, hogy ezek ilyen tinédzser madarak, vagy ilyen épp most születtek nemrég, és hogy még nem vágják, hogy mi van.
2: És tetszel nekik?
0: Ja, hogy egyszerűen barátkoznak? Vagy hogy...
5: Aha, igen, hogy szerintem ők még nem félnek az embertől.
2: Nem lehet, hogy csak autogramot akar?
1: Igen, de hát igen, ott vagy egy mozgó ember vagy, érted? Tehát nem...
0: Igen, és zajongsz közzed, de én láttam, hogy jössz mész ezzel a madárral, tehát hogy...
5: Igen.
2: Hát annyi zöldök.
0: Gyerekek, hát hozzák is kijött a hatóság, igen, itt közben írek annáig. Hozzák is kijött a hatóság, úgyhogy itt tartottuk Szotyit, és kijött a hatóság, mert állatkínzásért minket feljelentettek, és lemérték a ketreszet, hogy mekkora abban tartjuk a kis kaparó rovarunkat, vagy mi volt?
1: Aranyhörcsög.
0: Kaparó rovar. Figyelj, és most ha mész haza...
5: Kaparó rovar az aranyhörcsög.
0: Igen, vagy nem tudom, hogy a hörcsög.
5: Na, így nem csodálom, hogy kijöttek.
0: De nem érték a ketrecet. Tehát figyelj, két öltönyös csávó méregetnéd kín a ketrecet, mert nem néztél, hogy Szotyit rossz körülmények között tartjuk. Teljes abszurdum egyébként. Teljes abszurdum.
2: Van a Hófehérkében az a jelenet, amikor elkezd énekelni, és így tudja, hogy kezére szállnak így a madarak. Te láttam, hogy kinnál a teraszon.
0: Figyelj, ez nagyon jó ez a sztori, és még van esély, hogy visszajön? Vagy ha hazamész, akkor ott lesz?
2: Bro, mindjárt
5: jövök. Igen, mert már 3 napja ezt csinálja, hogy elszáll meg visszajön.
2: De mi a célja szerinted? Fészkelni fog?
5: Szerintem csak haver. Nem, ez kölyök.
0: Ja, hogy ő kicsi még, tehát ő csak egyszer haverkodik.
5: Igen.
0: Zseniális formák egyébként, igen. Hát nézzétek meg a Viktor oldalát.
5: Másik madaram is most. Mert ugye nincsenek ablakaim, ezért, de tök jó a fedés. Beköltöztek most a rozsdafarkúak, az már most fiókák vannak, üvölt az egész ház a csipogástól, ahogy hozza a mama a kukacokat. Most tele vagyok siklókkal, úgyhogy valahogy az állatok tényleg felfedezték ilyen Noé bárkájának ezt a helyet, amit építettem kb. Nekik amúgy.
0: Zseniális. Hát figyelj, én azért sok celebposztot láttam, de mondom, nem az a hagyományos, a kicsi már Párizsban című.
5: Igen. Hát nálam ilyen hülyeséget nem fogtok.
0: Tényleg, tehát ez teljesen.
2: Egy óriás kígyó beköltözött a katyámba is.
0: Teljesen szürelmes.
5: Az már nagyon rég.
0: Igen.
5: Na jó. Az, hogy állandóan ki akar költözni.
0: Vigyázz magadra, Viktor. Örülök, hogy beszéltünk meg, hogy ilyen korán elértünk. Köszi, hogy ilyen váratlanul tudtunk csörögni. Csáó, vigyázz magadra. Mindenképpen egy unikális jelenség azért ő önmagában ezzel a kinézettel az élő, a gondolataival, ahol lakik, ahogy él. Tehát Viktor azért egy ilyen nagyon érdekes fazon. Teljesen
2: biztos az van, amit annan mond, hogy jók az energiái.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió egy

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
3: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
4: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
3: Tudtad, hogy létezik búfelejtő shopping? Élmény shopping, barinős shopping, családi shopping, célirányos shopping, impulzív shopping, ötletgyűjtő shopping, hétvégi shopping és hétköznapi shopping is. Most melyikhez van kedved? Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
0: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

találkozzunk ma este a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, a Master Good támogatásával. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Az 50 legjobb.

0: Reklámot hallottak.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Rendőri ellenőrzés Sárváron. Emléknapot rendeztek Táplán Szentkereszten és emlékfaavatás Szombathelyen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fokozott rendőri jelenlét Sárváron és környékén. A Vas vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán azt írja, Gulyás Ferenc rendőrezredes május 27-én reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig a sárvári rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el. Az akció célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása. A zenei nevelés úttörőjére emlékeztek Táplán Szentkereszten. Forrai Katalin születésének 100. évfordulója alkalmából emléknapot szerveztek az Erdődi kastélyban kialakított nevét viselő emlékmúzeumban, írja a vaol.hu. Forrai Katalin Kodály Zoltán tanítványa volt, a magyar és a nemzetközi kisgyermekkori énekzenei nevelés meghatározó alakja. A Kodály módszer alapján kidolgozta a csecsemő és kisgyermekkor zenei nevelését, mely a magyar népdalokra és mondókákra támaszkodik. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. A következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk. Az egységes szabály, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, mondta rádiónknak Földvári Attila, az országos vadászkamara szóvivője.
3: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, a rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag. A vaddisznó esetében, hogyha a malac visít, akkor az édesanyja megpróbálja megvédeni, és ilyenkor meg is sérülhet az ember.
2: Földvári Attila hozzátette, kutyát csak pórázon vezessünk az erdőben. Emlékfaavatás Szombathelyen. Rónai Károly Podmanicki díjas építészre emlékeznek május 29-én a Vasiskanzenben. Az ünnepségen a köszöntő beszédek után Rónai Cecília osztja meg gondolatait édesapjáról a jelenlévőkkel. Olvasható a Skanzen közösségi oldalán. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést. Többfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérhetik majd élénk, erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik testa alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
6: Mondta,
7: hogy egy kicsit pocakos.
6: Nagy pocakos.
5: Kutatás során figyelt, különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a részvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
6: A legvonzóbb testzsírt?
5: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfi test számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj, jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként, és kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban, és kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
6: Elkezdődjétek, visszaít. Ne egyen zsíros, hogy jó nagy feje legyen.
5: Jó nagy feje legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. Te nagyon nagy bajba vagyunk.
7: Igen?
6: Na.
7: Mert, hogy mit
5: igen, mert az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15%-os testzsír százaléka rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez a testalkat, ez jobbról a második kép, hát el kell, hogy mondjam, hogy
7: Na most várjál már, azt mondtad, hogy a kigyúrtnak vége. Hát ez kigyúrt.
6: Nagyon kigyúrt.
5: Erősen sportos, egészséges, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.
7: Ez? Hát
5: a
7: olyan képen... kocka hasa van a csávónak, hogy almát lehet rajta reszelni. Ne szórakozz
6: már. Nálunk csak az néz ki, aki börtönből szabadult.
5: Igen.
7: Igen, és 10 éve minden nap gyúr.
5: Mi van azzal a prekoncepció, hogy a nők szeretik a kicsit pocakosabb, kicsit...
7: Mackósabb.
5: Mackósabb.

0: Nagyon mozzak voltak, az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúkként nagyon magasak.
1: És aztán mit tudtál meg róluk?
0: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
2: Hogy borzasztóan unalmasak.
0: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennük, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
2: De gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apuka test, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos apu test már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
3: úgy.
2: Oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszatot adja, hogy óvó, féltő és szerető.
0: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi van különböző testzsír százalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
2: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
0: Hát nem tudom, de...
1: Az a probléma ezzel a képpel, hogy a Magyarország férfiainak 95%-a a kép bal oldalán található.
2: Ő a 35%-os, ő a pocakos.
1: Hát ilyet nem találsz, hát ilyen 5 van Magyarországon, és ez 15% zsírtartalmú ez a csávó.
2: Az 15, és van még a 12,
1: igen. Hát, hogy semmi nincs benne.
0: Figyelj, én a tejfölből csak a 20%-osat veszem meg.
1: Legyen minőség, legyen hát tartalom, igen. Legyen erő.
0: Íz.
2: Egyetértünk azzal, amit ír a hallgató, hogy a szarul kinéző nőknek tetszenek a pocakos pasik.
0: Na, ez hülye.
2: Ez nem így van.
1: Ez tök random.
2: Egy csomó jó csajnak van, ducibb, pocakosabb pacsia.
0: Nagyon sok pénzzel számláját.
2: Így van. És ők a goldigerek, így van.
0: Igen. Nem, amúgy szerintem ez egyáltalán, szerintem a nőknek amúgy teljesen őszintén nem annyira számít a külső. És ezt azért mondom nektek, mert rengeteg mindent láttam már, és a nők szerintem legtöbb esetben jól akarják érezni magukat, és...
2: Nektek kevésbé számít a külső?
0: Szerintem igen.
2: Legyen esze, intellektusan, legyen vele jó, legyen humora, mindegy, hogy duci vagy kisportolt.
0: Hát nem hiába született meg, hogy csak az a mondás, csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél.
2: Igen?
1: A nagyon nagy kérdés az is, hogy hosszú távú vagy rövid távú beruházáson gondolkodunk.
2: Ez most nem pénztárca, nem hosszú távú, rövid távú, ez csak az, hogy nekem ez a típus jön be, mint nő, igen, én ezt szeretem. Tehát, hogy ki mire,
1: igen,
2: ki mit
1: de
2: mond.
1: Az, hogy mondjuk elrabolnád a 15%-os férfit egy éjszakára kufirt, szólni, vagy egyébként életed végéig vele élsz. Lehet, hogyha ezt néznéd, a hosszú távot, azért mondtam, ott már nem lenne ez a fontos, ott inkább azt mondanák a csajok, hogy legyen izgalmas, legyen érdekes, nem?
0: De az van, hogy egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
1: veszélyesek?
0: Nem az olyan veszélyes.
2: Oda jön
0: a
2: kockás, na ezt nem!
0: Hanem... 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem az, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott érték, és szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
1: Hát de jó, de ott tudjuk, de hogy miről szól, ha ez egyszer fordul el.
2: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok, egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rámegy, úgyis kisportolt, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki azért eléggé ki van pattintva.
0: Hát, és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyi ilyen keratin meg szarja lehet a konyhában.
2: Keratin, ne szeretve,
0: az keratin. Kreatin, nem tudom.
2: A
0: kreatin. Nem fogom nézni azokat az ilyen 15 literes fehér és vödröket a konyha.
1: Tudod, mennyibe kerül a személyi edző?
0: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rist megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
2: Szóval oké, neked nőként ijesztő a 15%. Vagy
0: hát
2: azt mondtuk,
0: ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
2: És ha mondjuk van, nem... jó arc, jó, vagy dől belőle, hogy nagyokat nevetsz, hahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
0: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért, a ködös utunk.
2: Igen, menjen
1: amerre
2: lát, kedves Péter.
0: Figyelj, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és nem úgy, ahogy engem az előbb a folyosón valaki véletlenül megnevettetett kínomban, akkor azt hiszem, mindennél többet ér.
2: Oké, tehát akkor mi vagyunk az ösztönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
1: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is
2: Na várjál, mondom a pasikat.
1: Okos
0: legyen.
2: Itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22%, és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó se, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak. És nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál Szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a

0: nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vaskosabb combok.
1: Egy olyan nőt nézünk, akit 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy
2: gyönyörű.
1: Ez egy átlagos test.
2: Azt mondjuk rá, hogy gyönyörű.
0: A 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott, a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát. Itt is van valami változás akkor. 2 vagy 3 ezer pasi nézte meg ezt a képet, és bökött, hogy neki melyik nő. Én meglepődtek a kutatók is, mert ők a 22-et vagy 20-at vártak, hogy egyértelmű, hogy a férfiak így döntenek. De nem így döntöttek.
2: Én ezen jobban meglepődöm, mint
0: szerintem
2: a másikon.
0: Is. Üresek azok a pasik, mert azt hiszik, a kinézetük miatt semmit sem kell tenni a nőért, legyen ápolt és jó humorérzéke, a kicsi pocak meg cuki. De nőknél jobban értem. Mi változott meg a férfiakból, hogy nem a 22% vagy a 20%?
2: Ugye, hogy... Azért mondom, hogy ez sokkal érdekesebb.
1: Ez szerintem teljes mértékben az evolúció miatt van így, mert mindenki tudja, senki nem akar éhezni ott egy 20%-os mellett, hanem azt mondja, hogy egy 30%-os az jó lehet az életvitele.
0: Aha, tehát ránéz a 20-as, azt mondja, biztos éhezik, finnyás, nem lehet fel egy jót kajálni.
1: Nem,
0: egy,
1: ezt mondom, azt mondom, hogy izé, hogyha hazamész, ki tud a hűtőt, és van benne egy darab kamember sajt, amit 2000-ben kapott valaki.
2: Plusz egy joghurt, azt mondja, mindig kell, hogy legyen meg saláta.
0: Fél doboz eper és egy pici prosecco.
1: Igen.
0: Azért ez, azt nevessük el.
1: Igen, és a 30%-nál ő meg megkérdezi tőled este, hogy nem kapunk be valamit, tudna.
0: Igen.
1: Azért az egy jobb életstílus, nem?
0: Igen.
1: De amúgy tényleg nem tudom, szerintem valószínűleg, hogy téged nem vontak be a kutatásba, ezért alakult így ez a ez a szélsőséges szám.
2: Tudtad volna vinni.
0: Nem, nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért nagyon kis...
2: Eladjad már egy 25-nél már sikítanál.
1: Szóval 25-nél te, 25-nél már izé, már felhívnál 112-t. Elnézést, bajba keveredtem.
2: Rátámad. Úristen, megeszik engem is.
0: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam. Úgy érzem,
2: ja, nem,
0: úgy érzem megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
1: És rossz azóta fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármit.
0: De azóta még jobban puszítom az anyukat.
1: Figyeljetek, ez egy komoly feszültséget szül a stábban, amúgy, hogy mindenki engem kia állandóan. De hogy ez...
0: Szóval úgy érzem, hogy ezt nem tudom betemetni nálatok, de most...
1: De már megint a betemetés, hogy...
0: Nem, nem adom. Figyelj, nézzek a 20%-os, az élete arról szól, hogy mennyi kalória, mit teszik, úgy eszik. A 45-35, meglepő, meglepő nekem a 30% a pasiknál. Tehát ezért érdekes a kutatás, hogy valamilyen tendencia változik, aztán a kutatók egyébként, hogy elmúlt a nagyon kisportolt férfiak és nők világa, és hogy elmehetünk abba az irányból az evolúció alapján, egy kicsit megengedőbbek vagyunk a párunkkal, és más típust választunk, mint ami az utóbbi 50 évben, hogy sportolj, légy fiatalos, legyen kockasod, irányzat volt, és minden sportszergyártó ezt a képet, ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
2: Mert ha belegondoltak, ez az elmúlt 50 év terméke.
0: Ez az 50 év,
2: évezredeken keresztül ott van a Milói Vénusz, érted? Egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre. Ezt ők,
1: és szerettem a sorozatokat?
2: Igen, szerettem. Ez egy plusz, ez is csak most jött. Igen. És igen? Egy idő, egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
0: Na, hát ez a kérdés. De egyébként maga az elhízás is, ha megnézze 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért mint jelenség nem volt. Tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
1: Egyedül lettem volna kövér, akkor gondoljatok bele.
0: Gondolj, el ott ülsz egy kis ütötáskával, egy fekete
1: térképen, 60-as években. Azt szoktam nézni ezekben a régi képek. Azért a jövőből jöttem.
0: De nagyon durva, de ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem volt. Nem volt, tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen, azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
1: Szép. De én szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagyok. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dolgok odafél, ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy a...
0: Igen.
1: Csúnya... Minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok.
0: Igen,
1: és...
0: figyeljetek, hogy én ilyen, ha csúnya büdi, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
1: Ennyi, a többi azt megoldódik.
0: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt 3 gyerekkel, az igazi szép jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartás, ha intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
1: Így van.
0: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
1: Én szeretem vonzóan csúnya férfiakat.
0: Vonzóan csúnya férfi. Mondja,
2: hát, de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Mm. Hát ő nem csúnya.
1: Nem. Ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülű szemei van, meg horgas orra. Nagy magas, óriás kezekkel, jó illattal és sejmes haja.
2: A horgas orra az mindent visz.
1: Amúgy jó a horgas orra, bírom a horgas orrat, igen.
0: Lady Gaga, tessék, mit mondtok róla? Nem egy tökéletes szépség, de nagyon-nagyon elkapná zsivány. Írja Gaga, Lady Gaga.
1: Igen, Lady Gaga nagyon jó.
2: Nagyon-nagyon.
0: Nekem mindig a DiCaprio-nak a mozdulata ugrik be, amikor elmegy mögött az Oscar gálán és csinál egyet, hogy ezzel így felnéz, tudod, hát, pedig... annyira genyó a DiCaprio, tudod, így. Whoopi Goldberg.
1: Azért ahhoz kell, szerintem, a húzáshoz.
2: Igen.
0: Szerintem az már ott... az ínyenc kategória. Igen, Barbara Streisand.
1: Nagyon szép.
2: Igen, nagyon az szép. Az orr.
0: Kicsit banja is.
2: Igen.
1: Nagyon szép, igen.
2: Igen.
0: Ugye?
1: Az első, az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. A filmnál.
0: Adrien Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy aha, ő kicsoda.
1: Igen, és ő
2: ott
1: sem.
2: Ott is nagyor.
0: Nagyor, igen. Ilyen kis fura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú, ilyen...
1: Felhúz a szemölökét,
0: ilyen... Igen, és kicsit ilyen szomorú igen. Tekintet.
1: Igen.
0: Ugye?
1: A második, aki viszont nagyon durván Ugly Pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
0: Merkeli Béla, csúnya, de szexi.
1: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm koala. Rajzfilm koalának látom.
2: Jó, mi van a csajos listát
1: jó,
2: is
1: még hagyd mondjam el, ami szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
0: Hát ő egyszerűen azért ő egy jó pali.
1: Ő egy jó pali, Benedict Cumberbatch. Úgy néz ki, mint egy gyík.
0: De valahogy én azt szeretem a filmjét, meg a sorozatokat, ami játszik.
1: Összejön egy szó nélkül, semmit, soha nem néznék rá csúnyán, de hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
0: hát
1: néz
0: van
1: ki,
0: benne valami, nem?
1: Úgy néz
0: hát,
1: ki, felemelt egy követ, és ott alatt meglepő, ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, hogy, konkrétan úgy néz ki. Okay. Jó, a nőknél?
0: Oké, okay, nőknél ki van?
1: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg valóban,
0: de...
1: Viszont aki nagyon érdekes név rajta, és egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
0: Aha. Nekem is sose volt. Még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
1: Nagyon csinos. Nagyon csinos. Meg mindig lábújhegyen jár.
2: 30 kiló az egész csaj.
1: Ahogy lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
2: Hát nem tudom. Én sose tudtam.
0: Rami Malek, ő ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó filmen játszott. Benne van valami? Igen?
1: Igen, csak szerintem ő
0: aprócska.
1: Nem. Aprócska, meg szerintem ő meleg.
0: Aha.
1: És hogy ettől...
0: Én is megkapta.
1: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
0: Aha.
1: Valamiért ott befogva.
0: Igen. Hagyj meg a földrajzi távolságot. Egyszer. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
2: Hát nem,
0: ő azért egy jó pali.
1: Ő az, aki volt James Bond, ugye?
0: Igen, ő volt a James Bond, sokáig.
1: Hát neki is fura óra van. Amúgy Owen Wilson.
0: Owen Wilson, igen. Zsámbó Árpi?
1: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be. Ő csak sima pretty.
0: Igen. Vörösszeplős lányok, vonzóak, ide valaki, igen. De ugye nem volt név nélkül. Csányi Sanyi színészre jött még nagyon sok szavazat. Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy Mads Mikkelsen. Aha, most láttam tőle pont egy filmet. Egy jó régi filmet, a Vadászat című.
2: És tetszett?
0: Jó film. Már hogy a Mads Mikkelsen, hát nekem kevésbé. Nekem kisbabom.
1: Na, jó, akkor Seal. Tudjátok, akinek az arca...
2: Igen, a törzsi tetoválás.
0: Szerintem erre azok a csajok adtanak, akik szeretik, hogy van valamilyen Scarface. Nem ilyen sepphely, vágás, tetoválás az arcon.
1: Neked bejön? Taszító a Seal az arca, nem azért, mert csúnya, hanem mindig fényes a bőre.
0: Aha.
1: Nem, mindig fényesen van, nem tudom, miért csinálják ezt, mindig vakszolja. Fényesen bőre, és ebből arra vagy az van, hogy nagyon izzadékony, vagy pedig az van, hogy valami tesz az arcára, ami szerintem nem való neki.
0: Szent király Alexander, lehet, hogy csak kognitív diszonancia miatt írja egy hallgató, utálsz valadik, de közben nagyon.
1: Ez a hét szex.
0: Alexander egyébként sok jött, tehát, hogy a nem jó csaj, de mégis van benne valami kategóriában. Azt mondja, hogy Kilian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
1: Szálljatok le az uramról!
0: Michael Madsen és Rodney Mark is befutott, de Rodney Mark azért jó srác, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem?
1: Ő egy abszolút pretty face, tehát ennek egy ilyen kis
0: kedves, jóképű, gyúr, tehát hogy ő igen.
1: Jack Nicholson!
0: Mi van vele?
1: Ő fiatalon, nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
2: Összevonzoltad,
0: hogy? Igen,
1: kopaszodó, lepukkant, rossz fiú, egy teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összeült a Brad Pitt-tel?
0: Az Angelina Jolie kivel járta? A Billy Bob Thornton-nal.
1: Billy Bob Thornton, tessék.
0: Bocsánat, hogy ezt is tudom. Ja?
2: Elég jó vagy.
0: Hogy? Honnan jönnek ezek csak így elő?
1: Van egy külön tekervényed erre.
0: Igen.
1: Na, de hogy izé, hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob Thornton-ban is valami nagyon vonzó.
0: Pedig de aztán... ő is az ugly, de pretty.
1: Hát szerintem nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
0: Oké, okay, mondok még ilyet, aki ugly, de pretty, és ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán jó csaj. Jó csaj? Igen?
2: Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jól tartotta magát.
1: Neki
2: is nagy az orra, de ő szép csaj.
1: Szerintem szép, de ő úgy szép, hogy így tudod néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd.
3: És akkor egy rövid szünet!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
2: Nem? Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Yo, what's up? This is Mike Posner.
4: Csak igazi mai sláger.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nem befolyásolja az esőt a talajgenerátor. Mérnököket díjaztak Vármegyénkben, és nyáriasan meleg időjárásra készülhetünk. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Vasvár megyében 39 darab talajgenerátor működik. A legismertebb pünkösdi népszokások közé a pünkösdi király és királyné választás tartozik, de egykor sok helyütt cucorkáztak is. Énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondja Burjány István néprajzkutató.
3: 8-10 nagy lány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentők kendere.
1: Átadták a Vasi Mérnöki Kamara díjait a Vasvármegyei Mérnöki Kamara éves taggyűlésén. Bodányi Ödön díjat kapott Krennel Róbert okleveles villamosmérnök. Kiemelkedő mérnöki munkáért emlékplakettel ismerték el Gergely Ágnes, Leiner Péter és Szivás István munkáját. A Vas megye fiatal mérnöke elismerő oklevelet pedig Kis Kornélnak ítélték. Olvasható a Vármegyei Napi Lap honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán csak vékony fátyolfelhők zavarhatják a napsütést. Többfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérhetik majd élénk, erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: keresik a James Bondnak a legújabb szereplőjét. Hogy ki legyen a James Bond? Na tessék, tippeljünk akkor egyet, hogy a mostani politikai túl korrekt PC, nem is tudom milyen világban. Szerintetek ki lesz az új James Bond?
1: Szerintem, ha James Bondot kéne az országból választani, akkor ez legyen, figyeljetek, figyelem, ide figyelj, szemkontaktus, figyelj, mondom, figyelj, rám
0: nézel. Tudom, kit fogsz mondani, igen.
1: Friderikus Sándor.
0: Jaj, de nem rászámítottam.
2: Megleptél.
1: Igen. Nem látjátok magatok előtt, hogy rázva, nem keverve.
0: Hát de, azt mondjuk pont igen.
2: Rázva, nem keverve.
0: De nem is színészre gondolok, hanem hogy tényleg, tehát hogy szerintetek mi? Én, nekem van tippem, de akkor nézzük meg, ázsiai, fekete, nő, trans, fehér férfi. Tehát mi lesz, mit fog szimbolizálni az új James Bond? Mit mondtok? Szerintem nem az hagyományos
2: biztos,
0: angol...
2: Nem, biztos, hogy nem fehér férfi, azt ki is.
0: Sean Connery, Pierce Brosnan, Craig David, kik voltak még?
1: Craig David.
0: Vagy nem Craig David, az egy énekes.
2: Daniel Craig. Craig David.
1: Nick Carter.
0: Justin Timberlake. Nem, várjátok, ki volt? Kezdtük a... Ki volt az első James Bondunk?
2: Sean.
0: Sean Connery. Volt egy, akinek sose jut eszembe a nevembe. Sosa nem jött eszembe, ugye a Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig.
2: Roger Moore is volt.
0: És van még Timothy Dalton. De jó vagyok!
2: Timothy Dalton.
0: A Timothy Dalton.
2: És George.
1: Borzasztó lesz,
2: George
1: szokod,
2: Lazenby.
1: Aztán...
0: Mi?
2: Megvan ez nektek? George Lazenby.
0: George Lazenby?
2: Igen. Sose tudtam.
0: De, nem, Daniel Craig volt az utolsó.
1: Daniel Craig, David, ez pedig Stolandes volt a magyar hangja.
2: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton.
0: Hát a Lazenby hamar kiesett, az senkinek nincs. Timothy Dalton, Pierce Brosnan.
1: Nekem a Pierce Brosnan nem volt az igazi.
0: Oké, én azt mondom, a Pierce Brosnan nagyon szerint, Daniel Craigből egyet sem láttam, én a Roger Moore-t is szerettem.
2: Én a Sean-t is.
0: Sean is jó.
1: Jaj, persze, okay, hazafelé húz.
0: De akkor felnőtt, fehér, angol szász, elegáns, középkorú férfi volt eddig a James Bond. Most hol tart a világ, hogy szerintetek ki lesz a James Bond? Neki mondjon egy tippet, és megjegyezzük, és aztán, ha kiderül, akkor visszahallgatjuk.
2: Angliai lesz, de bevándorló.
0: Igen?
2: Vagy bevándorló gyermeke.
0: Szír.
2: Szerintem nem a fekete, szerintem a színesbőrű fekete. Én arra
1: Michelle
2: tippelek.
1: Obama?
0: Tehát feka.
2: Igen.
0: Fekete.
2: Fekete.
0: Csoki.
2: Igen.
0: Jó, tehát van egy
2: tippünk.
1: Tudod még
2: valami?
1: Várjuk türelmesen. Nézzük, milyen szavakat ismersz még.
0: Ez a csúsztál, most te csúsztál, mi nem csúszunk veled. Ezzel most te akarsz.
2: Hallgatjuk.
0: Jó, tehát azt mondod, hogy egy fekete ember lesz az új James Bond, mert hogy akkor már ugye amerikai színészek is mindig minden filmben kell, hogy legyen egy fekete, de már csak akit elütnek meg megvernek, hanem most már ugye...
2: Főszereplő.
0: Tehát te feketét
2: mondasz. De nagyon fontos, hogy angol. Értetted, hogy már vagy ott született, vagy állampolgárságot kapod, de angol. Legyen, és egyébként a csajt mondta Eszter, és nem elvetendő.
0: Ja, tehát akkor te csajt mondasz. Tehát szerinted női James Bondunk lesz, az egységegyenlőség, a nők, és a feminizmus, és a Me Too, és a
1: De
0: Me Too.
1: De angolnak kell lenni,
0: nem. Csak hogy szerinted inkább
1: jó,
0: ilyen típus.
1: Szerintem legyen Melissa McCarthy.
0: Ja, te konkrétan nőt is mondasz,
1: igen,
0: hozzá.
1: Igen, hogy legyen, egyszerűen nő lesz. Igen.
0: De mi nem Conchita Wurst akkor? Tehát, hogy,
1: Nagyon sokan írják Idris Elbát, amit szerintem egy jó befutónak gondolhatunk.
0: Add be Idris Elbát, légy nekem nincs bennem. Jó, tehát akkor a női vonalon vagy. Szerintem női
1: Idris
0: Elba
1: ad neked egy melba kockát, ha úgy van.
0: Majd, kisem,
2: csak nézd rá. Hát nem is nő.
1: Nem.
2: Hát na, akkor az egy naliás fekete férfi. Legyen.
1: Igen, de ő nagyon-nagyon vonzó és férfi.
2: És
0: van
2: angol.
0: Egy, de várjál, most
2: angol
0: van egy feketénk, és van egy férfink, eddig így állunk?
2: Nem, van egy fekete férfink,
1: férfi,
2: és van egy nőnk.
0: Tehát akkor egy fekete és egy nő.
2: Igen,
0: aha.
2: De a nem lesz jó a Melissa McCarthy.
0: De nem is, nekem most nem az kell, hogy ki játsza, hanem hogy hova jut el az őrület, amiben vagyunk, hogy ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James Bond, de James Bond egyébként az volt, James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol, és magas, és jóképű, és szóval ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondtok.
1: Igen, de jogosan teszik fel a kérdést a hallgatók, hogy miért ezzel foglalkozunk, miért nem azzal, hogy ki lesz a következő Linda?
0: Ez is nagyon fontos. Ez is nagyon fontos.
2: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
0: Hogy egy transz,
2: vagy egy meleg, vagy bárki.
0: Én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész tényleg pszichót, amiben vagyunk, nem zárom ki. Tehát tényleg nem zárom ki, hogy adnak kicsit önmaga komikájá, vagy önmaga paródiájá válna a sorozat, de hány mese vált már önmaga paródiájával azért, mert olyan főszereplőt adtak. Tehát a kis Hablányt is játszottam már tényleg, fekete nő, meg nem tudom. Tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba?
1: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza. Balázs most egyedül szeretném beszélgetni a nézőkkel, és szóval jól fogod érezni magad. És várnak a demokrata barátaid, de lehet, hogy hallom.
0: Úgy vártam, hogy én mennem kell. Szóval kipipáltátok a két legjobb típusát.
1: A legeslegfontosabb az.
2: A nőként akkor borul a James Bond is. Érted?
1: De miért? Az amerikaiaknál lehet James Size-é.
2: Igen, a nő. Igen. Na, ez egy angol. Is?
1: A másik pedig szerintem az, hogy egy jó színész nem határoz meg sem az etnikuma, sem pedig a szexuális hovatartozása, hanem egy jó színész az eljátszik bármit, és itt az a lényeg, hogy jó színész legyen.
2: Igen, de itt nem a színészi kvalitások kellenek hozzá, hanem hogy ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
0: Így lett kitalálva.
2: Lehet
0: igen.
2: rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére
0: ez,
2: válik,
0: hogy
2: érted?
0: Ezzel kell, nem merjük azt fölvállalni.
2: Igen, hogy ő legyen az,
0: igen, ez egy karakter a regényekben, filmekben, könyvben így létezett, 100 éve így létezik. Igen. Merjünk ugyanazok maradni, és ne feküdjünk egy őrületet. Hogyha nem játssz el egy fekete férfi a James Bondot, akkor az már, nem tudom, akkor
1: csak
0: valamilyen.
1: Nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenettel, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van. Mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondod, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt így elhiszem.
0: De nyilván. Ha egy fekete férfit igen, választanak, azt azért választják, mert ott van egy...
2: Igen.
1: Mi baj, ott van Balázs? Megint voltál az a szülésed.
0: Ez ahhoz hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát. Nem kérdezhetem én meg, hogy nekem a James Bond az egy fehér, angol, egy ötönyös...
2: Egy csajozós, egy nagyon elegáns.
1: Jó, akkor legyen Jimmy Bond, és akkor legyen a magyar rím.
0: Jimmy Bond, oké. Legyen egy fekete félszemű transzkerekes székes törpe. Tessék, na?
1: Tessék, rezve, nem keverve.
0: Erről egyébként most nagy dilemmázás, még nagy társadalmi párbeszéd.
1: Mi dilemmázunk?
0: Nem, a szakma.
2: Szerintem ez megint a túlgurítása ennek a labdának.
0: Na. Igen, tehát hogy, hófehérkét hogy, se játsza el egy igen, fekete nő, nem érted? Mert ne játsza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőrű. De félreérted. Ez most tökön félreérted. Azért, mert... Na, itt rossz a megvilágítás. Aki megkérdez egy ilyet... Hát, ez nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
1: Hogy nem lenne egy csuki a fejeden.
0: De most
1: egy kicsit könnyebb tenni ezt a beszélgetést.
0: Én elmondom neked, hogy állok a játszótéren, és homokozom, te meg pakolsz fel egy csúszdára, és le akarsz rajta tolni. Miközben én tök békésen homokozom a banyamat, homokozom, ahol ott szart egy kutya.
1: Nem, te állsz a homokozó szél, és nagyon-nagyon furcsa szemmel nézve az idegen gyerekeket.
0: Nem így van. Hát, szóval, érted, nézek a hófehérkét is. A Disney berendelte a hófehérke élőszereplés adaptációját, és egy fekete színésznőt választotta. Mert a Disney annyira PC, és annyira nem tudom, miért, érted, hogy akkor oda... Miért játssz el a hófehérkét? Miért?
2: És hogy fogják hívni akkor őt?
0: És mi lesz?
2: Nem hívhatod így.
1: Annyi mindenre beszélhetnénk.
0: Nem is érted.
1: Érted, 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és te ezt a döntést hoztad meg.
0: Te szülje. De most az, hogy 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és én hoztam meg ezt a döntést, hogy a szám, hogy ne... Most akkor én ezt vállalom.
1: Vagy ez, hogy egész életedben szarszakot fogsz jelni.
0: Ez is a játék része. Vagy ilyen leszek minden nap, mint Bajer Zsolt az Echo TV-n, vagy pedig az lesz, hogy szarszagot érzek egész életemben. Szerinted miért tolom ezt ennyire, mert nem akarok szarszagú lenni egész életemben.
1: Nincs egy szerkesztő ennek a műsornak, hogy valami...
0: Igen, valaki. A hófehérke lesz a korom sötétke.
2: Na, tessék.
0: Nagyon szeretem. Jó, oké, tehát akkor szerinted ki lesz a James Bond? Nő, fekete, ázsiai vagy trans? Én mondom akkor az ázsiai, tessék. Találnak egy ázsiai színészt, bevállom az ázsiai.
2: És szerintem most kis áltozások lesznek, még nem jön a nő, most még férfi lesz, de színesbőrű fekete.
0: Színesbőrű, van egy női tipünk, van egy ázsiaink, Zsül, viszed a trans tippet?
3: Mit visz? Conchita Wurst.
0: Conchita, te a szélsőséges oldalon vagy.
1: Szerintem egy közepes termető házi macska fogja játszani.
0: Valaki azt mondja, hogy már most szarszagot érzek. Vagy a játék, örök életedre elveszed a szaglásodat, vagy szarszagú leszel, de te nem érzed. Ugye ezen polemizáltunk, ez így kapcsolódik ide.
1: Srácok, egyszer egy dokumentumfilmes csapat elkísérne minket csak egy hétre, hogy hogy történik ez a műsor szerkesztés. Jaj, nagyon szeretnétek ezt az egészet.
0: Fontos, fontos. A gyerekek, a Disney most rendelte be a Hófehérke élő szereplős adaptációját. Hát mi van? Érted? Mi van? Istenem. Hát mi történik itt?
1: A legjobb az egészben az, hogy Anna mered maga elé a monitor.
2: Hogy úgy fogok ebből beszofot.
0: Igaza van? Igaza van?
1: Nem fogok megszólalni, mert rohad ez a világ. Tudod, rohad ez a világ.
0: Igaza van? Elindult.
1: Anna, mi a véleményed erre a témára?
3: Amikor a meg kell kérem változtatni a Tíz kicsi néger című könyvnek a
0: Agatha
3: Christie-t, akkor miről beszélünk? Mereven nézek magam elé este.
0: Mindjárt megfullad, fél.
3: Hát ez...
0: Érted, Tíz kicsi néger, és nem
3: hívhatod. 2020-ban az unokája döntött úgy,
2: hogy ne legyen
3: hogy,
2: ez a könyv. Hogy
3: ne tegyék a nagyit indexre. Érted, hogy itt tart a világ. Azt írta meg, hogy Tíz kicsi néger. Nem lehet. A Helikon könyvkiadó már úgy adja ki nálunk is, hogy nem ez a címe.
0: Élet ez így.
2: Hát tökre igazad van.
3: Az Oscar díj odaítélésén milyen kritériumok vannak? Meg kell felelni a PC világnak.
0: Van egy PC kritérium.
3: Akkor hol van a művészi szabadságod?
0: Így van. Hát
3: milyen kritériumok? Ott is, amit felsoroltatok, annak kell megfelelni. Jó, ha nincsen benne ez, meg amaz, akkor nem nevezheted az Oscar-díjra a filmet.
0: Így van. Jó, ezért kértem a tippeket. Ez körülbelül 2 hónap múlva kiderül. A fekete férfi vezet, a nő a második, Zsülnek a Conchita tripje befutó lehet, de
3: legyen
0: itt tartunk James Bond.
3: Legyen egy Jason Momoa.
0: Egyébként a Momoa nem is rossz, nem is rossz James Bond karakter.
3: Az azért sok dolognak megfelel a világ szempontjából.
0: Állítanak most így a kopia Whitney Houston dokufilmet, egy fehér férfi játszom.
3: Így van. De emlékezünk, amikor a J.K. Rowlingot szétszették, amiatt, hogy azt mondta, hogy...
0: Ő azt mondta, hogy neki az a nő, aki menstruál. Mondott egy ilyet. Hát figyelj,
3: nem rosszaságból mondta.
0: Szétszették.
3: Elnevezték róla az iskolát, levették a nevét. Megkurcolták, ledarálták őt gyakorlatilag.
1: Krúcius átkot szórtak rá.
0: Igen, akarták égetni, hogy kimondta, hogy neki az a nő, a nő, és azt mondta, hogy neki...
3: És ezt nem mondhatja el?
0: Hát meglincselték.
3: Meg, pontosan.
0: Konkrétan évekig parkolópályára tették, most már újraír, meg rehabilitálták, igen, talán, igen, meg visszajött ebből, de hogy ő se értette, hogy ezzel mi a baj.
1: Visszadták neki a kis klaviatúráját?
3: Visszadták a
0: kis afraki kenecskével, most már újra ütögethetje Harry
1: Potter.
0: Na jól van. Oké, gyerekek, hát...
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ha ez az utolsó műsor volt, akkor öröm volt önökkel egyfedélzetten szolgálni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: a visszaszámlálás elindult. Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
3: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu
4: Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzenben Szombathelyen. Bohémien Betyársz, Koprive, Létkai Gergely, Shakespeare összes rövidítve, Vaskakas Bábszínház, Vásározók. Rengeteg felnőtt és gyerekprogram május utolsó hétvégén.
5: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
6: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu. Cipők, táskák, kabátok, sportfelszerelés, szemüveg, kontaktlencse vagy mesés ékszerek. TV, okosóra, háztartási gép, egy gyors hajvágás vagy szakáligazítás, esetleg egy kellemes kávézó ízletes süteményekkel. Ez mind-mind mi vagyunk. Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
0: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1 legnagyobb

találkozzunk ma este a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, a Master Good támogatásával. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék extra pillanatai után pedig most már a Rádió 1-es zenéké lesz a főszerep. Üdv mindenkinek, nagyon kellemes pünkös vasárnap délelőttöt a mikrofonnál Kismárti, és most már csak órák kérdése, és indul az év bulia, a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Ezt az órát Accent dalával kezdtük, ezt a dalt egyébként élőben hallhatjuk majd ma, hiszen Accent is ott lesz a nemzetközi sztárjaink között, ahogy a Switch Disco, Sam Felt és Cyril is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, már csak pár óra, és indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkból. Remélem, hogy nagyon sok mindenkivel találkozhatunk majd, a hallgatóinkkal. Érkeznek a nemzetközi sztárok Budapestre, na de hogy mit csinálnak mindeközben a Rádió 1-es DJ-k, hogyan készülődnek? Nem sokára felhívok valakit élő adásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy fél 11 után járunk egy kicsivel, és hát a világ sztárjai úton vannak a Budapest Park felé, sokan szerintem még csak úgy Magyarország felé, még meg se érkeztek Budapestre, hogy arra gondoltam a Rádió 1-esek, hogy így fel fogok hívni minden órában egy Rádió 1-es DJ-t, hogy velük mi a helyzet, és tárcsázom a Regál Lilit. Ébren vannak már ilyenkor a DJ-t? Alszanak még? A kis éjszakai élőlények ők, nem?
1: Hello!
0: És felvette. A DJ-k ilyenkor már ébren vannak. Szia Lili, kis Márti, Rádió 1.
1: Szia Márti, hát én már ezzel készülök a bulira.
0: Na persze, fogadjunk, hogy most keltél fel, fél 11 után.
1: Nem olyan rég, mert tegnap is éjszakáztam, viszont fejben már tényleg készülök. Külön fellépő szettem lesz, külön ruha készül. Fú, elképesztően várom tényleg most már az estét.
0: És akkor már megvan a playlisted, és megvan, hogy miket fogsz játszani, hogy ránézel a közönségre, hogy az első sorban, szerintem ők annak örülnének, hogy...
1: Minden közönség más, és szerintem úgy lehet a legjobb bulit csinálni, hogyha az adott közönséghez próbálod a szettedet igazítani, úgyhogy én így tervezek.
0: Na fiasztod, hogy kik után fogsz felépni? Nézem itt a line-upot, a Cookie fog kezdeni, ugye ez minden évben is szokott lenni, aztán Beggy Diszkosit, Accent, Metzger Vicky, Samfelt, Yamina, Speech Disco, és utána jössz te. A Cyril előtt.
1: Igen, a két világsztár között, ami egy óriási megtiszteltetés, ez egy nagyon nagy feladat, úgyhogy igyekszem a lehető legjobb szettet vinni.
0: Tavaly találkoztál valakivel, egy a nemzetközi sztárok közül? Volt valamilyen ilyen harmadik típusú találkozási élményed?
1: Persze, mindig ott vannak a backstage-ben, és általában nagyon-nagyon jó fejek. Egy külön nagy élmény, hogy például egyszer a Good Boys odajött hozzám, hogy nagyon tetszett nekik a szett, amit játszottam, úgyhogy általában nagyon jó fejek szoktak lenni.
0: Ezt fogod játszani? Bidirexa, Your Religion?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Igaz is lehet.
0: Hogy egy mémet idézek, jó találgatást és tippelgetést.
1: Igen.
0: 5 óra után kiderül. Majd Lili, veled is találkozunk, akkor nem sokára. Hagylak itt készülődni, meg kisütni, kivasalni a hajad, meg ilyenek. Akkor hamarosan találkozunk a Budapest Parkban. Puszi!
1: Így van, sziasztok!

0: Egyes a Budapest Parkban, hiszen 5 órakor kapcsoljuk a külső helyszínünket, a Rádió 1 születésnapi fesztivált, Rádió 1-esek. Találkozunk nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1

0: Stadium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Masterboot támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztiválra készülődéshez is. Végre mondhatjuk, hogy ma indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, pont a 5 órakor, és egyébként az élő közvetítésünk is akkor kezdődik a weben és a Rádió 1 összes frekvenciáján. Jönnek a nemzetközi szupersztárok, Switch Disco, Accent, Sam Felt, Cyril, és hát a Rádió 1-es DJ-k is. Az előző órában már rácsörögtem Regál Lilire, hogy milyen hangulatban készülődik, mert mindenki nagyon izgatott. Ebben az órában is felhívok egy Rádió 1-es DJ-t. Ki legyen? Ha mondjuk a Jamina, megkérdezem, mit csinál.

0: Panic at the Disco, High Hopes itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Na hát óriás diszkó lesz itt ma, kérem szépen, a Budapest Parkban, Rádió Egy születésnapi fesztivál, és hát úgy döntöttem, hogy rácsörgök a DJ-inkre, hogy mit csinálnak, mennyire készülnek már a mai napra.
1: Igen, tessék.
0: Hát Jamina, szia, itt a Rádió Egy, Kismárti.
1: Nem volt meg a számod, jó reggelt. Figyelj, hány óra van, Kismárti, ne haragudj.
0: Kezded, hogy hallanak most a Rádió Egyesek, és most nem ilyen privátba beszélgetünk, Jamikám. Köszönöm szépen mindenkinek. Jó, ezt betudom annak, hogy ilyen kis éjszakai élőlények vagytok, DJ-k, ugye?
1: Hát igen, vasárnap délelőtt hány óra lehet ilyenkor, reggel értem haza.
0: De akkor te engem soha nem hallasz adásban, miről maradsz tele? Hát élet az ilyen?
1: Úristen, nem, hát azért most eltoltam magam.
0: Igen.
1: Ezt ne haragudj, valóban. Na, lehetne máskor is neked a műsorod, mert ezt a DJ-k nem hallják.
0: Na hát ez nagyon, nagyon szomorú, ez
1: ilyenkor
0: a most szembesültünk. Készülsz már a ma estére? Csak mindenkit felhívok szépen, hogy tud-e róla, hogy jelenése van a Budapest Parkban.
1: Mindenki hogy örülhet, hogy te 11-kor ma felhívsz minket. Igen, szóval persze, abszolút, ugye most ez így hosszú hétvége, vasárnap nem szoktunk fellépni, de hát ma nagy nap van. Szerintem mindenki, ezt mindenki nevében mondhatom, hogy készülünk, mint az állat. Azért ennyi ember előtt meg végre nem az éterben vagyunk, ugye, hanem húsvér közönségünk van, és az a Rádió Egy közönsége. Én erre minden évben kifejezetten készülök. Külön ruhát tervezek ilyenkor, hogy miben megyek. Azért ugye ezt nem minden alkalommal tesszük meg, és ilyenkor azért tök jó smink, tök jó ruha, meg hát nyilván az a szett, amit játszani fogunk, azért arra is időt kell ilyenkor szánni, meg hát ugye világsztárok előtt után fogok fellépni, úgyhogy még durvább a helyzet.
0: Nagyon más adrenalin, amikor nem csak egy klubban vagytok, hanem tényleg egy ilyen nagy fesztivál színpadon?
1: Hát hogyna, persze, azért ott egyrészt elveszettnek érzem magam, az be kell azt a színpadot olyankor tölteni energiával, mozgással, tánccal akár, ami tőlünk telik, és igen, azért egy ekkora közönséget koordinálni, hozzájuk beszélni, teljesen más.
0: És egy világsztár után lépsz a színpadra, ugye este 7 körül jön majd Sam Felt, és az ő DJ szettje után Jamina, a mi kutyán kölyke.
1: Igen, Senyóba leszek, képzelt Sam Felt és Sziz Diszkóék között. Tökre durva, mert talán így még nem is léptem fel soha, pedig 12 éve a zenélek már, de ilyen még nem történt, úgyhogy ezért is egy kicsit be vagyok tojva, azért szerintem ez egy tök nagy teher.
0: Hát
1: úgyhogy Sam Felt után és Sziz Diszkó előtt.
0: Szintlépés lesz, Jamikám, akkor találkozunk nem sokára, délután.
1: Jó vagy, jó körbehívogatás
0: hát
1: neked.
0: Köszönöm Márti, szépen.
1: Köszönöm, hogy felkeltettél, és további szép délután nektek, és találkozunk a hallgatókkal. Puszi mindenkinek.
0: Puszi!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

csak igazi mai sláger megy. Nem sokára találkozunk Rádió 1-esek a Budapest Parkban. Ki az, aki ott lesz? 0620-311-111. Hát Dori és az anyukája biztosan írták, hogy 100 halombattáról indulnak nem sokára. Hú, ott vigyázzatok a nyulakkal. Jobbra futnak, aztán balra jönnek.

0: Sirius, Stemfed, Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k, találkozunk nem sokára. S itt van Ábel, halló!
1: Halló! Jelenleg készítem elő a tanuláshoz szükséges dolgaimat.
0: Ó, nagyon precíz vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Mit fogsz tanulni, Ábel?
1: Mai nap matematikát, földrajzot, holnap pedig irodalmat.
0: Istenem, én lettem volna ilyen tudatos a te korodban. És kinek üzensz most?
1: Az egyik győri barátomnak, Hall Tamásnak.
0: Mit csinál a Hall Tamás?
1: Jelenleg horgászik az apukájával.
0: Hát mi más csinálhatna Hall Tamás, mint horgászik éppen? Ábel, jó tanulás neked. Remélem, egy picit azért így lazítasz is majd a hétvégén, és köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Én.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

Jó rádiózás, szép napot mindenkinek! Hello, Szombathelyén Farkas Beni vagyok, ma is számíthat rám, ma is felpörgetem a délutánt pár igazi mai slágerrel itt a Daily Mixben. A hét utolsó délutánját is együtt töltjük, mégpedig sok-sok hasznos infóval Szombathelyről, Szombathely első számú és kedvenc rádiójában, és már hangolódunk a Rádió egy szülinapi fesztiválra az egyik sztár fellépőnkkel, ugyanis Cyril érkezik, itt a Still Interview.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és nem sokára ismét Bloomsday Szombathelyen. A rendezvény azon az irodalmi tényen alapul, hogy James Joyce Ulysses című regénye egyetlen napon 1904. június 16-án játszódik. A regény mítikus főhőse Leopold Bloom, vagy Virág Lipót, reklámügynök dublini kispolgár pedig szombathelyi származásúnak vallja magát. A helytörténészek kiderítették, hogy az 1800-as évek közepén valóban élt a városunkban, a mai főtér 41-es szám alatti házban egy Bloom nevű család. Egy család leszármazottja volt egy bizonyos Virág Lipót, aki Triestben került kapcsolatba James Joyce-szal. Ezen alapszik az immár hagyományjá vált kortárs művészeti ünnep, amit 1994-ben indítottak útjára, és amit természetesen idén is megrendeznek majd. Itt a 97.7 Rádió 1-en pedig a Coldplay-jel folytatjuk már. Jön a Sky Full of Stars.

ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és Balázsék pedig jövő héten is nagy dobásra készülnek, érkezik Balázsék elfűrészelt daljátékuk. Minden reggel kifűrészelnek egy slágerlistetet, majd a hallgatók feladat pedig annyi lesz, hogy felismerjék, melyik dal és előadó rejtőzik a megvágott hangok mögött. Ha sikerül eltalálni a dal címét és az előadóját, akkor fantasztikus nyereményeket lehet hazavinni tőlünk. Minden részletet a rádió1.hu-n talál, itt a 97.7 Rádió egyen pedig jön Lady Gaga és a Bloody Mary.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahogy csak igazi mai sláger megy, és remélem mindenki nagyon készül már a Rádió 1 szülinapi fesztiválra. Nagyon sokan elindultak már Szombathelyről, és fognak is elindulni, hogy felérjenek a Budapest Parkba, és együtt indítsuk a bulit majd 17 órától. Aki nem tudna ellátogatni a Budapest Parkba, az is örülhet, ugyanis élő közvetítéssel jelentkezünk. Fantasztikus hangulatra van kilátás. Rádió 1 szülinapi fesztivál tehát ma a Budapest Parkból, itt a 97.7 Rádió 1-en, a folytatásban pedig érkezik Dua Lipa és a Levitating.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és idén is lesz a városi gyereknapi forgatag, ezúttal a Kressz Parkban és a Jubileumi Parkban tartják a programokat május 31-én. Már 13 órától kezdődnek a programok, lehetőség lesz sportfoglalkozásra, mozgást kedvelőknek, aszfalt krétarajzolásra, nagyobb vásznat kedvelőknek, valamint szépítkező sarokkal készülnek a kislányoknak, de kilátogat a mesebolt, bábszínház is, tényleg nem fognak unatkozni a legkisebbek ezen a napon. Itt a 97.7 Rádió, ugyan a folytatásban pedig már Kamrád érkezik, itt az I Believe.

0: A 97.7 Rádió Egyen a mai Daily Mix végére értünk, úgyhogy egy kis időre én most búcsúzom, viszont mutatom, mivel indítjuk a következő órát. Ez Taylor Swift-től a The Fate of Ophelia, amit mindjárt meghallgatunk teljes egészében. Maradjon velem a folytatásban is. Én Farkas Beni vagyok. Hello, Szombathely!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Farkas Benivel. Csak igazi, ma is lágermegy. 97.7

Hello Szombathely, nagyon szép délutánt és jó rádiózást mindenkinek. A mikrofonnál továbbra is Farkas Beni, továbbra is én hozom az igazi mai slágereket, csak változatosan, és hoztam egy sportprogramot a mai napon, ugyanis pályán a Szombathelyi Haladás csapata az MB3 északnyugati csoportjának utolsó 30. fordulójában. Pápára látogat a Haladás, amely fantasztikusan szerepel az idei évben, veretlen még a csapat, győzelmet győzelemre halmoznak, még hogy a pár fordulóig tartana a bajnokság, akkor még előkelőbb helyen végezne a csapat, amely jelenleg a 6. helyen áll. Szóval a mai napon hajrá, Hali! Itt a 97.7 Rádió, egyen pedig jön Bibi Rexa és Faithless közöse a New Relation.

Itt minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és nem csak a haladás érdekelt a mai napon, hanem bizony az SKK csapata is pályára lép a Kántán Női Liga 25. fordulójában. Ma 18 órától a Haladás Sportkomplexumban a Vác csapatát fogadják a szombathelyi csajok, úgyhogy hajrá SKK! A 97.7 Rádió 1-en, a folytatásban pedig már a Lady Gaga felvételét hallgatjuk, itt a Shallow.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és nem sokára ismét veterán autók fogják benépesíteni Sárvárt és a Várparkot. Veterán piknik június 6-án, régi, kiszolgált, de semmiképpen sem divatja múlt közös időtöltés a Várparkban, különleges old school verdákkal, zenével, programokkal, a sárvári rendezvény célkitűzése, hogy összeterelje a veterán autók kedvelőit, ezáltal támogassa az új barátságok létrejöttét. Várnak tehát mindenkit június 6-án Sárvárra, a Nádasdivár parkjába. Itt a 97.7 Rádió egyen pedig már St. John érkezik, ez a Roses.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és most már tényleg csak pár óra is indul a Rádió 1 szülinapi fesztivál. A mai napon várunk mindenkit a Budapest Parkba, 17 órától kezdődik a buli, Kukival kezdünk, de érkeznek a szupersztárok, Sam Feld, a Switch Disco, Cyril, és remélem senki nem felejtette el, hogy 22 órától indul az After Party is, három helyszínen lesznek Rádió 1-es DJ-k, úgyhogy a mai napon tényleg nem fogunk unatkozni, élő közvetítéssel is készülünk egyébként 17 órától, úgyhogy ha nem tudná eljönni a mai napon a Budapest Parkba, akkor is egy kis helyzetjelentést kaphat arról, hogy mekkora nagy bulival készülünk. Ünnepeljünk együtt, a folytatásban pedig hallgassuk meg Accent és Sarah közösét. Jön a Don't Leave!

97.7 Rádió Egye, már is egy újabb zenéura végére értünk, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napra én ennyi voltam, gyorsan autóba pattanok, és indulok én is a Budapest Parkba. Kezdődik nem sokára a Budapest Park, kezdődik nem sokára a Rádió Egy szülinapi fesztivál, 17 órától élő közvetítéssel készültünk, úgyhogy tartsanak a folytatásban is a Rádió Egyel. Holnap délben jövök, addig is szép napot, én Farkas Beni voltam, hello szombathely!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Puerto Rico-i életérzés az imént, és csörgünk, úgy látom, úgy hallom. Halló!
1: Szia, Márti! Most megyünk a Budapest Forma Rádió egy születésnapi fesztiválja.
0: Na, honnan indultatok?
1: Olivier vagyok, Debrecenből.
0: Ó, hát akkor hosszú utatok lesz, vagyis hát már tart egy ideje, gondolom.
1: Igen.
2: Szia, szia Márti, nem akartunk egyszerre beszélni. Pukival beszéltünk, már ígért nekünk egy közös szertét. Gerivel is beszéltünk. Már csak te hiányoztál.
0: Na, hát tessék. Hát akkor nem sokára találkozunk. Hol jártok most egyébként? Hol tartotok?
2: Reketyés pihenőben vagyunk. Bemegyünk a benzinkútba egy kávéra.
0: Na, hát kelleni fog az energia, úgyhogy jó, hogy magatokhoz vesztek egy kis koffeint. Akkor ott találkozunk a buliban. Köszi, hogy becsörögtetek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Vigyázzatok magatokra útközben. Sziasztok.
2: Szia.
0: Na, most már tényleg nincs sok hátra. 5 órakor nyílnak a kapuk, és indul a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kevesebb, mint 3 óra Rádió 1-esek, és kapcsoljuk a külső helyszínünket, vagyis a Budapest Parkot. Indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most egy újabb DJ-t tárcsázok.
1: Haló!
0: Begi Kém, Kismárti Rádió 1. Szia, ébren vagy ezek szerint, te is?
1: Szia, Márti, ne vicce, hogyne lennék.
0: Úton vagy már a Budapest Park felé? Hogy kell elképzelni most így vasárnap délutánodat, Begi?
1: Még nem, egy nagyon sikeres péntek-szombati fellépés után vagyok, de ma úgy keltem, hogy ez egy különleges nap, hiszen nekem minden évben nagyon különleges dátum a Rádió egy születésnapi fesztiválja, így a mai is, úgyhogy izgatott vagyok már az estével kapcsolatban. Ha jól számolom, akkor ez lesz az 5.
0: Uh-huh. Igen, ugye Kuki fog kezdeni, ugye 5 órakor kapcsoljuk a helyszínt, és nem olyan sokára, aztán jössz te, diszkósít, és az első nemzetközi produkciónk Accents, de ugye akiket nagyon várnak még rajtatok Rádió egy DJ-ken kívül a hallgatóink, akikkel is végre személyesen találkozhatunk, az a külföldi sztár dömping, ugye Sam Felt, Swiss Disco, Cyril. Swiss Disco-t láttál már ilyen élő DJ-szettet? Hallottál már?
1: Élő DJ-szettet nem láttam, de a Covid idején nagyon jó kis streamingeket csináltak, és úgyhogy én akkor ismertem, és kezdtem el követni a munkásságukat, úgyhogy én is nagyon várom az összetjüket.
0: Te is készülsz a komersápokkal?
1: Én 2-szer is leszek a nagy színpadon, délután egy rövidebb etapra fogok felmenni, és aztán az éjszakába pedig egy hosszabb szettet tudok készülni. Ehhez mérten délután sok saját zenét is fogok játszani, remixet, aztán este pedig a keményebb ritmusok élet a főterem.
0: Nagyon tudatos vagy. Begi, akkor találkozunk nem sokára a Budapest Parkban. Tudod mit, ezt a Swiss Discot meg neked küldöm most speciálba.
1: Jaj, de kedves vagy, és a kedves hallgatókat meg azt üzenem, hogy hétegre süt a nap, meggondolkozzatok, el kell indulni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Jó a szó, Begi, ott találkozunk nem sokára. Puszi!
1: Sziasztok, szia!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytató!

0: rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy 3-4-3 környékén is, és ez azt is jelenti rádió egyes, akkor most már nem sokára kapunyítás, igyekezzünk, kiparkodjunk, nehogy lekéssünk itt Kuki szettjéről, ugye így fog kezdődni a rádió egy születésnapi fesztivál, aki valamiért nem tudott lenni velünk, hát ezt nagyon-nagyon sajnálom, remélem, hogy sokan találkozunk nem sokára, de lesz élő közvetítés az összes frekvenciánkon és a weben is. Cyril Sanfelt, a Switch Disco, Accent, a nemzetközi sztárjaink, aztán ugye a rádió egyes DJ-k is ott lesznek, megelevenednek az igazi mai slágerek. Sanfelt a folytatásban, aki, hát egy érdekes tény róla, Buddha középső névvel született, nem azért, mert buddhisták lennének a szülők, de állítólag, amikor világra jött, így összekuporodva, hosszú fülcimpáival olyan volt, mint egy kis Buddha szobor. Hát azért humoruknál voltak a szülők, az biztos. Szóval picivel több, mint 2 óra múlva nyílnak a kapuk, indul az élő közvetítésünk, kezdődik a nyár első igazi bulija, a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Most hozom Sanfeltet.
1: What's up? I'm Sanfelt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

egy csak igazi mai sláger megy, dance, dance, dance, hát az lesz. Óriás nagy tánc a Budapest Parkban, 5 órakor kapcsoljuk a külső helyszínünket, és hát ebben a pillanatban is rengetegen tartanak a fesztivál helyszíne felé, és kezdetét veszi hamarosan a Rádió egy születésnapi fesztivál, a nemzetközi sztárjaink is megérkeztek már Budapestre, Cyril, Sam Feld, Switch Disco, Accent nem egyedül érkezik, Tóth Abigaillel lesz egy közös produkciójuk, aztán ugye az After Partyn folytatódik a buli, és ezzel kapcsolatban frissült például a Facebook oldalunk is, itt látható, hogy 3 színpad lesz, egy klasszik színpad, egy nagy tánctér és egy jungle, a klasszik színpadon Bárány Attila, Kuki, Hanvai Pidzsi, DJ Junior, Antonio Nyuvik, a nagy tánctéren Stadium X, Lotfi Begi, Regálili, Wilcox, Pubi, Jauri, a jungle színpadon pedig Joel Junior, Christopher, Bricklake, Loving Arms, Pulmex és Kollár. De minden az események kapcsolatos info ott van a Facebook oldalunkon, a weboldalunkon, a visszaszámlálás pedig folytatódik Györke Attilával.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Cipők, táskák, kabátok, sportfelszerelés, szemüveg, kontaktlencse vagy mesés ékszerek, TV, okosóra, háztartási gép, egy gyors hajvágás vagy szakáligazítás, esetleg egy kellemes kávézó ízletes süteményekkel. Ez mind-mind mi vagyunk. Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
2: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
3: Sopronban a nyári boppája tavasztól őszig minden nap várja a sebesség szerelmeseit. Minden korosztálynak felejthetetlen élmény lesiklani a közel 700 méter hosszan kanyargó pályán, ahol kedve szerint gyorsít vagy fékez. Családoknak, csoportoknak, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt remek szórakozás a bobozás. www.bobozás.hu.
4: Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzenben Szombathelyen. Bohémien Betyársz, Koprive, Létkai Gergely, Shakespeare összes rövidítve, Vaskakas Bábszínház, Vásározók. Rengeteg felnőtt és gyerekprogram május utolsó hétvégén.
0: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1

0: találkozzunk ma este a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, a Master Good támogatásával. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. Taylor Swift újdonsága, az Opalite a folytatásban. Hát van-e nagyobb esemény a világon Taylor Swift esküvőjénél? Van. A Rádió Egy születésnapi fesztiválja, Taylor Csipcsuk bulicskája eltörpül emellett. Az viszont szinte biztos, hogy házassági szerződést kötöttek az egybekelés előtt. Taylor vagyona $2 milliárd körül mozog. Travis Kelce sem szegény egyébként, de az ő vagyona jócskán elmarad $90 millió. Dátum és helyszín nem publikus, de a sajtó nyár elejére tippeli az esküvőt. Olyan gyorsan itt lesz, mint a szülinapunk.

0: perc múlva játszani fogom, ez a 35.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 35.

fellépőnkkel és a zeneinkkel. Aki lemarad, nagyon fogja bánni. Minden évben bánják a social médiában kommentelők, látva az élő közvetítést, a videókat, hallva a hangulatot. Úgyhogy szerintem még most agyaljon mindenki azon, hogy hol lesz a start pillanatában, amikor elindul a buli. Most még nem késő átszervezni a programokat. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-es friss dance dalok közül itt van egy nagy favorit, amit a lemezlovasaink imádnak.

weboldalunkon és a social felületeken. Most pedig egy olyan zenével folytatom, ami a jelenkori sikerét a TikToknak köszönheti, a rádiós kedveltségét Magyarországon pedig a mi lemezlovasainknak, akik azonnal elkezdték játszani a Mix műsorainkban. Kato és a Turn the Lights Off, a 30.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50. A Rádió 1 legjobb zenéire, a születésnapi fesztiválunkon is bulizunk majd. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik DJ-nk fogja és milyen mixben játszani. Például ezt, Rachel, Where is my husband? Az a Ray következik tehát, aki Anglia egyik első számú énekesnője a jelenben. Az angol zenei díjátadón a Brit Awards-on még télen 7 jelölésből 6-ot díjra váltott, és ez rekordnak számít. Ray, Where is my husband? A 26.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra és nyílnak a kapuk a Budapest Parkban. Rádió 1 születésnapi fesztivál ma este hajnalig, reggelig kifulladásig. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, a Top 50 folytatódik, a következő zenei órát ezzel nyitom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Stadium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Mastergood támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
4: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
5: Sopronban a nyári boppája tavasztól őszig minden nap várja a sebesség szerelmeseit. Minden korosztálynak felejthetetlen élmény lesiklani a közel 700 méter hosszan kanyargó pályán, ahol kedve szerint gyorsít vagy fékez. Családoknak, csoportoknak, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt remek szórakozás a bobozás. www.bobozás.hu.
6: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
7: Tudtad, hogy létezik búfelejtő shopping? Élmény shopping, barinős shopping, családi shopping, célirányos shopping, impulzív shopping, ötletgyűjtő shopping, hétvégi shopping és hétköznapi shopping is. Most melyikhez van kedved? Family Center Szombathely. Parkolj ingyen. Itt van minden.
0: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1 legnagyobb

0: találkozzunk ma este a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, a Master Good támogatásával. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50, a 24.

Rádió 1, Top 50. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Nincs egy óra, 5-kor nyílnak a kapuk a Budapest Parkban, és indul az élő közvetítés. Mindenkivel szeretnénk pacsizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Addig slágerlista, 23. Lárótól

0: Rádió 1 Top 50, a 20.
1: Sziasztok! Andi vagyok, Vivi vagyok, mi is ott leszünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Rádió 1 csak igazi mai sláger!

0: Hölgyeim és uraim, Sam Fell, tehát az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és az a dala, ami most érkezik ezen a héten a Rádió 1 Top 50-ben, a 17. Hearts Like Mine.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Stadium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Mastergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Feri, mi az Isten zajong itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
5: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
7: Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzenben Szombathelyen. Bohémien Betyársz, Koprive, Létkai Gergely, Shakespeare összes rövidítve, Vaskakas Bábszínház, Vásározók. Rengeteg felnőtt és gyerekprogram május utolsó hétvégén.
8: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
9: Sopronban a nyári boppája tavasztól őszig minden nap várja a sebesség szerelmeseit. Minden korosztálynak felejthetetlen élmény lesiklani a közel 700 méter hosszan kanyargó pályán, ahol kedve szerint gyorsít vagy fékez. Családoknak, csoportoknak, fiataloknak, idősebbeknek egyaránt remek szórakozás a bobozás. www.bobozás.hu.
10: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
0: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1 legnagyobb

0: találkozzunk ma este a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, a Master Good támogatásával.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió 1.
2: Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1
2: Top 50. A 10.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, érkeznek a legszebb helyezések, és most már érkezik a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, és nincs fél óra, és Kuki Mixével nyitjuk a kapukat a Budapest Parkban. Indul majd az élő közvetítés is a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben, és a webben, képen, applikációnkon, a weboldalon és YouTube-on is lehet minket majd nézni. Aki úton van a buli felé, nagyon-nagyon vigyázzon magára, adom az energiát addig is. Itt a hatodik helyezett Ray Dalton és a Blood Running.

sláger megy. Hát akkor itt az idő, hölgyeim és uraim. Jön a Top 50 első helyezettje, és utána 5 órakor bekapcsoljuk a webkamerát. 5 órától elindul az élő közvetítés a Rádió 1 összes frekvenciáján. 5 órakor nyílnak a kapuk a Budapest Parkban, és elstartol a Rádió

weboldalunkon, a rádió1.hu-n és a social felületeken. Boldog születésnapot, Rádió 1! A Top 50 első helyezettje a Sugar Daddy, amit indítok, a dal, amit élőben is meghallgatunk ma kora este, a Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió egy

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
8: Öko Plus Fesztivál a Vasiskanzenben Szombathelyen. Bohémien Betyársz, Koprive, Létkai Gergely, Shakespeare összes rövidítve, Vaskakas Bábszínház, Vásározók. Rengeteg felnőtt és gyerekprogram május utolsó hétvégén.
9: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
10: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu. Cipők, táskák, kabátok, sportfelszerelés, szemüveg, kontaktlencse vagy mesés ékszerek, TV, okosóra, háztartási gép, egy gyors hajvágás vagy szakáligazítás, esetleg egy kellemes kávézó ízletes süteményekkel. Ez mind-mind mi vagyunk. Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
0: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1 legnagyobb

0: találkozzunk ma este a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, a Master Good támogatásával.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai slágerben.

0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul a Rádió egy születésnapi fesztivál

Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon

0: titeket itt mindenkinek az első sorokban. Képen is tudtok látni mindent, ezt a hallgatóknak mondom, ami történik itt, mert hogy a YouTube-on egészen este 10-ig tart az élő közvetítés, hallható formában a Rádió 1-en, a frekvenciáinkon pedig 49 frekvencián összesen egészen éjjel 2-ig. Kuki után Lotfi Begi a lemezjátszók mögött, Begi lesz a második fellépő, a diszkósító harmadik, Accent és Tóth Abigail együtt pedig majd a negyedik. Kukikám, menjünk tovább!
1: Pedig tovább és kérdezik egy igazi, vagy is megjesszak, oszta recsik, a szemcsinek egyszerű,

És nem maradtatok el a Lóczi Begi dalok sem. A háborgó mélységgel hogy álltok?

0: A következő három órában 2005-ben indult el a műsoruk, és hogy azóta itt vannak az éterben Magyarországon az abszolút egyedülálló hölgyeim és uraim, fogadjátok őket sok-sok szeretettel, Hamvai PG, Bárány Attila, DJ Junior, a lemezjátszók mögött, a 2026-os Rádió egy születésnapi fesztiválon, a Disco Sheet!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon. A Disco Sheet.

Attention.

0: A klipben getünk. Ez az új diszkos idal.
1: Sono spiacente.
0: Adassi, ben sorry.

Jön egy kis extra, figyeld! A szokásos, amivel 2005 óta kezdek mindenhol. És innentől kezdve bele is csapunk a világ legjobb újdonságaiba. Figyelj, Rádió 1!

Ça. Job de se hátul is! Clap, clap, clap, clap. Na jön az úriember, aki mondhatni lenyúlt a dalt! A magyar csajsziról! Rádió 1, Budapest Park! Ha szereted ezt a dalt, háromra sikítasz! Egy, kettő, három!

utolsó ebben az esetben a Kashmir lemezét én játszom. Szoktad hallani a Rádió 1-en? Szereted a Rádió 1-en? Ha igen, akkor háromra sikíts!

0: nagyon. Főleg ő az öreg.
1: Hogy készítsünk vele csak emlékbe egy képet, jó? Szeretnék megkérni mindenkit, hogy legalább a fotók kedvéért emelje fel a kezét a magasba, ha szólunk,
0: mindenki.
1: Ha szólunk! Sanyi, Sanyi, gyere,
2: még fél percünk van!
1: Gyere! Én szeretnék megköszönni, hogy ilyen korán eljöttetek.
0: Köszönjük, hogy itt vagytok!
1: Azt is szeretnék mondani, hogy óriások vagytok, hogy több mint 20 éve valaki hallgatja a Rádió 1-en a diszkósütet. Köszönjük szépen!
0: Köszönjük nektek!

0: Találkozunk majd a Classic Stage-en, mindhárman külön-külön játszunk majd. Szevasztok, mi voltunk a diszkosit?
1: Ez a Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. Nagyon-nagyon régóta csináljuk, és én nagyon sokszor voltam már itt előttetek, abban a szeremben, hogy húzzam az időt, vagy hogyha éppen szükséges, akkor befogjam a pofámat. Miután sürget minket az idő, rövid leszek, jön egy olyan fellépő páros, akiket szerintem nem kell bemutatni a Rádió egy hallgatóinak, viszont mielőtt ők belépnének ide a színpadra elétek, hagyd mondjam el, hogy hatalmas szeretettel várjuk, és itt vannak már Magyarországon, és fel fognak lépni ezen a színpadon. A Swish Disco, Samfeld és Cyril, fogadjátok szeretettel, Excellent és Tóth Abigail!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Színpadon! Accent és Tóth Abigail!
3: Sziasztok, Budapest Park! Jó a hangulat!
4: Hello everybody, how are you? Are you feeling good?
5: Keep on singing me to sleep, baby.
4: Let's make it memorable.

0: Thank you very much, guys. Thank you, Radio 1.
1: Köszönjük szépen, Budapest Park. Sziasztok!
0: Ciao, ciao!
2: Accent és Tóth Abigail, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Rádió egy születésnapi fesztivál, Budapest Park 2026, szevasztok! Élőadásban vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján, de jó látni így együtt benneteket. Aki most érkezik, négyszeres év DJ-je győztes Magyarországon, többek között fonogramdíja is van, és nem akármilyen meglepetés vendégekkel érkezett hozzátok ide ma estére. Fogadjátok szeretettel a lemezjátszók mögött innentől a szuper szexi DJ Metzger Victoria! Gyere, Viki!
3: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon Metzger Victoria!

Bogi, Miss Mood, Blanche, Gabriel Dancer, gyertek, csináljuk meg ezt a közös képet, jó? És háromra minden kéz a magasban. De jól fogunk kinézni. Old winding road got me thinking back to when we were young. Na figyelj, rádió egy! Háromra! Minden kéz a magasban, hátul, és figyelj, egy!

0: Memória Rádió Egyen! Hatalmas sikolyt a Vikinek! 1, 2, 3! Rádió Egy születésnapi fesztivál, 10 évesek vagyunk, nem a fesztivál maga, hanem a Rádió Egy, hogy újraindult, és ezt szeretnénk megünnepelni kellő körülmények között. Ezért hirdetjük már hónapok óta ezt a bulit, és ezért mondom el most is azt, hogy aki hallgatja jelenleg a Rádió Egyet, az nyugodtan induljon el, ugyanis még csak most jön az első külföldi sztár fellépő a Rádió Egy születésnapi fesztiválján, itt a Budapest Parkban. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel, és akkor most... Tessék teljes gőzzel előre! Hölgyek és urak! A színpadon Szemfeld!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A színpadon Szemfeld!

One more time. If you guys hit up some fun.

0: Austin, Budapest. Kissing MC for a minute. My name is Sam Feld. I'm from the Netherlands, Amsterdam. I love you guys. One more time, make some noise for yourself. Make some noise for Radio 1 in Budapest. Park!
1: Radio és születésnapi fesztivál 2026, magyar zászlóval a kezében Sam Feld, egyenesen Hollandiából, mekkora show volt. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, egy újabb igazi nagy ágyú a lemezjátszói mögött, innentől nyert már külföldi DJ tehetségkutatót. Sőt, van Magyarországon a Rádió 1-en is egy Rádió 1 DJ szavazás minden évben, és ő az egyetlen, akinek ezen a DJ szavazáson van már harmadik, második és első helyezett díja is. És nagyon tüzes lesz a produkciója. Hogy ezzel mire célzok, azt mindjárt megértitek, mert egy nem akármilyen meglepetés vendéget is hozott magával. Remélem felkészültetek rá! Rádió 1 születésnapi fesztivál 2026! A lemezjátszóknál! Jaminek!

Gyerekkör, figyelj! Switch diszkó előtt melegítünk tovább, lányok, fiúk!

dal biztosan ismeritek, amiért nagyon hálás vagyok, és egybefort a Rádió Egyel. Ez pedig nem más, mint Jamina és Sophie. Közös ez a hologram, lányok, fiúk, a színpadon nem más, mint Sophie!

Más, hogy tényleg lányok, fiúk, az összes rádió egy DJ szavazáson elért eredményemére. Nagyon örülünk, hogy ilyenkor látunk benneteket itt élőben is, nem csak az éteren keresztül. Hello, első sor! Kezdek! Jön velem az utolsó pár perc!

És engedjétek meg, hogy a legújabb, legfrissebb saját dalunkkal búcsúzzon majd, az pedig nem más, mint Tóver Rani és Jomin a közöse. Ez a Feel the Fire! Gyere, Rani!

0: ilyen fantasztikus szett volt, hatalmas sikolt kérek, javinálok, 1-2-3! Így van, most pedig játszunk egy kicsikét. Azt mondom rádió, azt mondod egy. Rádió! Rádió! Rádió! Kemények vagytok, köszönjük szépen, hogy itt vagytok, velünk vagytok. És még egyszer utoljára elmondom, még mindig egy csomó sztárra lehet számítani. Jön a következő sorban, úgyhogy gyertek ide Budapest Parkba, ahol a Rádió 1 a 10. születésnapját ünnepli. Hölgyek és urak, fogadjátok hatalmas szeretettel a második világsztárt a Budapest Park színpadán. Jön a Swish Disco!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon a Switch Disco!

0: Sphinx Disco. Egy fontos dolgot szeretnék nektek elmondani. 1996-ot írtunk, amikor a magyar éterben először megszólalt a Rádió 1. Aztán volt időszak, amikor átmenetileg nem szólt, majd pedig 10 éve, 2016-ban újraindult, és onnantól számítva 10 éves idén a Rádió 1. Köszönjük szépen, hogy ezt velük ünnepitek ma este, és szerintem az egyik legjobb dolog, ami a Rádió 1-jel történhetett, az a következő fellépő. 3 egymás utáni évben is megnyerte a nagy Rádió 1 DJ szavazást. Nektek köszönhetően különös ismertető jegye, hogy kék a haja. A másik pedig, hogy igazi szuper tehetség. Remélem készen álltok rá, fogadjátok sok szeretettel a Budapest Park színpadán, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, Regan Lili!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon!

0: Господаре! Edge? Get to... Három perc van, akkor kezdek hátul is!
1: Esta noche, I want you.
0: Imádlak titeket, köszönöm szépen!

pénteken érkezik videóklippel. Szeretnék egy közös videót, benne vagytok? Háromra kérnék egy hatalmas sikolyt, ami a csövön kifér. Nem látom a kezeket a magasban, itt vagytok! Egy, két,

0: Budapest születésnapi fesztivál 2026-ban élőben a rádió egy összes frekvenciáján a Budapest Parkból. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! A mai éjszaka egyik legjobban várt külföldi fellépője jön. Óriási nagy sztár! A világon mindenhol játsszák a dalait a rádiók. A világ minden nagy fesztiválja szeretné őt megszerezni. És csak úgy, mint tavaly, idén is elfogadta a fellépésünket, és egyenesen a felkérésünket, és egyenesen Ausztráliából repült ide a Budapest Parkba. Fogadjátok szeretettel, hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján 2026-ban a lemezjátszóim mögött Cyril!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon!

Ez a Rádió Egy Születésnapi Fesztivál élőben a Budapest Parkból. A színpadon Cyril!

Are we ready? So these tears.

0: Hungary, thank you so fucking much. Can we get one photo with you? Put your hands in the air. We ready? Put them up. I love you so much. Thank you for having me in your country again. Goodbye, Hungary.
1: Rádió egy születésnapi fesztivál Budapest Park 2026 színe. Egyenesen Ausztráliából, mekkora volt, nagyon-nagyon szépen köszönjük neki. Hölgyek, urak, gyorsan szeretném nektek elmondani, hogy pár pillanaton belül elindítjuk a másik két színpadunkat is. A Classic Stage-en hamarosan kezd a lemezjátszói mögött Bárány Attila, mindjárt indul a Jungle Stage, ahol pedig Joer Junior lép a lemezjátszók mögé, úgyhogy innentől kezdve 10 óra után három helyszínen megy a buli folyamatosan kifulladásig. A hallgatóknak üzenem, akik nincsenek itt, hogy még mindig nem késő elindulni, hajnalig itt vagyunk a rádióban pedig, tehát hallható formában. Egészen éjjel kettőig megy a közvetítés. A két műsorvezető, Bárány Attila és Juhász Geri búcsúzik, és akkor fogadjátok szeretettel itt a Budapest Park nagy színpadán azt a két fiatalembert, akik a mi igazi házi világsztárjaink, olyan DJ-kkel vannak napi kapcsolatban, mint David Guetta, vagy éppen Don Diablo, és ezt a névsort hosszan sorolhatnám, oda-vissza játsszák egymás dalait. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiváljának színpadán, a Budapest Parkban a Stadium X!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon. A Stadium X.

ideig tart az élő közvetítés. A lemezjátszóknál a Stadium X. A Classic Stage-en most Bárány Attila. A Jungle Stage-en Joel Junior. Ha még nem

színű baseball sapka van rajtam. Sanyikám, jó sokan vagyunk. Mondd meg, hogy hol vagy. Oda megyek és megkereslek. De tényleg Sanyival nagyon szeretnék egy közös fotót. Sanyi, csak mondd meg, melyik színpadon vagy. A nagy színpadon, a Classic Stage-en vagy a Jungle Stage-en. Mert hogy mind a hármon megy a buli. Kifulladásig itt a parkban.

ma éjszaka is. A nagy színpadon mindjárt jön Lotfi Begi. A Classic Stage-en 11-től a lemezjátszóknál Cookie. A Jungle Stage-en pedig hamarosan kezd Christopher. Ha még nem vagytok itt, gyertek! Rádió egy születésnapi fesztivál élőben!

Övék volt a 2014-es Ultra Music Fesztivál legjátszottabb dala. Ők voltak a Stadium X, a nagyszínpadon a Budapest Parkban, a Rádió egy születésnapi fesztiválján. A nagyszínpad programját közvetítjük egészen éjjel 2-ig. Lotfi Begi váltja őket Metallica-s pólóban.

és a Jungle Speech. Aki a rádió egyen DJ, aki él és mozog, mind itt van ma este. Aki még nem indult el, de jönne, bátorítanám. Jöjjön nyugodtan, Budapest Park, Rádió egy születésnapi fesztivál, élőben!

élő közvetítést hallottok a Rádió 1-en. A születésnapi fesztiválunkról, a Budapest Parkból. Éjjel 2-ig tart az élő közvetítés a lemezjátszóknál, most Lotfi Begi. A Classic Stage-en éjfél után jön még Hanvai PG, DJ Junior, Antonio és New Week. Gyorsan elmondom, mi lesz éjféltől a Jungle Stage-en. Jön Brick Lake, a Loving Arms, Pulmax és Collar. Óriási a buli!

ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai